Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már 2 óra után járunk. A folytatás pedig David Guettáé, aki ezen a nyáron is óriásit megy majd Ibizán. Nem csak a saját parti sorozatával, de ezt kiegészítve nagyon menő világsztár vendégelőadókkal. Hát ott lennénk ezeken, és hát reméljük, hogy néhányan a hallgatók közül ott is lesznek. Ez meg az igazi mai slágere, David Guetta, a MyRepublic-kal és az I Don't Wanna Wait-tel itt a

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, mekkora hang! És hát ugyanezt tudom mondani a következő előadóra is, mekkora hang! Ray Dalton a folytatásban, aki megjárta a gyerekkórust, megjárta a tenisziskolát, profira vitte, sőt, edző is lett, és mostanában megjárja a legnagyobb színpadokat, és nem mellesleg a slágerista élét. Ezzel az igazi mai slágerrel is, Ray Dalton, Blood Running, ezt indítom a Rádió 1-en.

élik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ma is lesz játék Rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőjét 10 órától. Ha meghallunk egy olyan előadót, aki jön a Rádió egy születésnapi fesztiválra fellépni a világszárjaink közül, akkor azonnal csörögjünk, pontosabban egy picit azért így taktikázva, mert hogy tizediknek kell lenni, mondani a Rádió egy szlogent és adjuk a páros belépőt. Én viszont addig sem lopom az időt, hozom az igazi mai slágereket egymás után, és most az egyik legfrissebb és egyben legnagyobb kedvencünk, Ray, Where is my husband? Ezt indítom a Rádió 1-en.

0: az igazi mai slágerre, The Dance, ami a következő zenei óránkat indítja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: A magnézium hiány figyelmeztető jelei, folyamatos fáradtság, gyakori fejfájás, izomgörcsök csak néhány tünet azok közül, amelyeket a szervezetünk számára egyik legfontosabb ásványi anyag hiánya okozhat. Érdemes komolyan venni, mivel a túl kevés magnézium bevitel akár súlyosabb kórképek kialakulásához is vezethet. A magnéziumnak kiemelten fontos szerepe van az egészséges szervezet működése szempontjából. Részt vesz például a csont- és fehérjeképzésben, az ideg- és izomműködésben, az energiatermelésben, de hozzájárul a megfelelő vérnyomás, koleszterin és vércukorszint eléréséhez is. Közreműködésével csökken a szívinfarktus kockázata és felfrissül a vérkeringés. Vajon mitől alakul ki a magnézium hiány? A magnézium felhasználás bizonyos tevékenységek vagy élethelyzetek során extrém gyorsan megnőhet, ilyen például az intenzív sport vagy egyéb feszített fizikai tevékenység, ilyen a stressz, a hányás, valamint például erőteljes izzadás hatására is könnyen kiürülhet a szervezetből. Szintén fokozott mennyiségre van szükségük a nőknek a terhesség és a szoptatás időszakában, valamint nagy figyelmet kell fordítani a magnézium bevitelre akkor is, ha valaki egyoldalú diétát folytat. Egyes gyógyszerek vagy betegségek következtében szintén kialakulhat hiányállapot, ilyen például a magas vérnyomás, az asztma, az alkoholizmus, valamint a különböző szívbetegségek és felszívódási zavarok. A magnézium hiánya legtöbb esetben változatos táplálkozással megelőzhető. Magas magnézium és kálium tartalommal bírnak különböző olajos magvak, például a dió, a mandula, a tökmag, de a spenótban, kelkáposztában és a hüvelyesekben, például a fehérbabban, szójababban, valamint a halakban és a teljes kiőrlésű gabonákban is nagyobb mennyiségben megtalálhatók. Azonban, ha már kialakult a hiányállapot, vagy különböző élethelyzetek, tevékenységek, betegségek eleve a szokásosnál magasabb bevitelt indokolnak, akkor érdemes célzott pótlásba kezdeni.
1: Az egészségperceket hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, remélem jól bírjuk az éjszakát. És remélem, hogy ez a dal is lendít majd egyet rajta, ami hát abban a tekintetben egyáltalán nem újdonság, hogy nem egy új dalról van szó, én legalább 15 éves, viszont van olyan, hogy most fedezi fel, akár 15 évvel később a közönség, Lady Gaga

0: remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

akkor mondom, jövő héten hétfőn, vagyis holnap Győr, Széchenyi tér, Kett, Sopron, Várkerület, Szerda, Szombathely, Főtér, csütörtök Dunajváros, Városháza tér, pénteken pedig Debrecenben a Kossuth téren várnak majd mindenkit. Balázsék délután 4 órától egy live mix, és 5 órától a színpadon és a mikrofonok mögött Balázsék, ő pedig Kamrád, a Be Mine, amit indítok tőle.

0: Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

egy csak igazi mai sláger megy. Május 24-én pedig Rádió 1 születésnapi fesztivál, amire ma is lehet majd páros belépőket nyerni tőlünk. 10 óra után, ha meghallunk egy fellépőt, aki itt lesz a világszerűen közül, akkor 10-ként kell csörögni. És hát halka jegyzem meg, Sam Feld egyértelműen ilyen, aki most Rosalinnel közösen jön, és szerintem ez a dala lesz feladvány ma. Heart Like Mine. A 10 után ezt meghalljuk, azonnal csörögjünk majd. Ez a Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenden, holnap pedig Balázsék a Balázsék Roadshow-val, de teszem hozzá, reggel is lesz adás.

0: Ez pedig az igazi mai sláger, ami a következő zenei órát indítja. Ed Sheeran és az Azizán, mindjárt hozom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Európa top listáján Budapest, magas a szingli nők aránya a fővárosban. Nem csak a fürdők, a romkocsmák és a dunai panoráma miatt figyelnek Budapestre. Egy friss nemzetközi összeállítás szerint ugyanis a magyar főváros Európa egyik olyan városa, ahol kiemelkedően magas a szingli nők aránya. A görög hírportál rangsora ezúttal nem turisztikai látványosságok vagy gasztronómiai élmények alapján értékelte a városokat, hanem demográfiai mutatók szerint. A lista azt vizsgálta, hogy hol a legmagasabb a nők aránya a férfiakhoz képest, illetve hogy hol élhet a legtöbb egyedülálló nő Európában. Budapest a 10. helyen végzett a top listán. Az indoklás szerint a fővárosban 114%-os a nő-férfi aránya nők javára. A portál úgy fogalmaz, hogy a modern karrierközpontú életvitel, a pezsgő kulturális és éjszakai élet, valamint a nagyvárosi dinamika mind hozzájárul ahhoz, hogy sok független, önálló nő él a városban. A cikk kiemeli Budapest építészeti örökségét, történelmi hangulatát és a romkocsmákra épülő társasági életet is, amelyek a város nemzetközi vonzerejének fontos elemei. A rangsor első helyén pedig Riga végzett, amelyet Porto és Szalamanka követ. A listán szerepel még Thessaloniki, Lisszabon, Varsó és Madrid is. A portál megjegyzi, hogy a társkereső alkalmazások használatában is aktív a magyar főváros, ami tovább erősíti Budapest randi fővárosi jellegét. A demográfiai adatok természetesen nem jelentenek garanciát a sikeres pártalálásra, de a számok alapján Budapest valóban olyan európai nagyváros, ahol a nemek aránya és a társasági élet intenzitása különösen érdekes képet mutat. Az indoklás szerint a modern életvitel, a karrierfókusz és a pezsgő éjszaka élet mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy Budapest rengeteg független, céltudatos és egyedülálló nő otthona legyen.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Hey, ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most egy akkora hang jön. Whitney Houston, Kygóval közösen ez a Higher Love, amit indítok a rádió egyen. Kellemes éjszakát!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megköszi pedig Joel Corival folytatom, aki hosszú hetekig oltotta azzal a rajongóit, hogy ott lesz a London Marathonon, és erre nagyon készül, fut, edz, és aztán tényleg ott volt, de fellépőként, szóval, hogy nem futott bele a távot, de tényleg ott volt. Joel Corey, aki most a Galantis-szal jön, az igazi mai sláger, a Stay a Little Longer. Itt a rádió.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig Bibi Rexa, aki nagyon jó egyedül, nagyon jó bandában, sőt nagyon jó együttműködésekben is. Hát gondoljunk csak a David Guettával közös világsikereire. Most pedig feat leszel, egy újabb világsikert mutat Bibi Rexa az igazi mai slágerek között. Ez a New Religion itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Megválasztották Magyar Pétert miniszterelnöknek. Meghalt Polgár Sándor, akit Debrecen saját halottjának tekint. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. A választáson győztes Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg tegnap miniszterelnöknek a képviselők. Magyar Péter ezután esküdtett az országgyűlés plénuma előtt, és aláírta az esküokmányokat, majd beszédében hangsúlyozta. Hittel, akaraterővel, hazaszeretettel fog dolgozni azért, hogy megfeleljen az olyan elődök figyelmeztető példájának, mint Batthyány Lajos, Nagy Imre vagy Antal József. Tisztesség, bátorság, bölcsesség. Ebben fogok példát venni és tanulni tőlük, fogalmazott, majd hozzátette. Érzem és értem a felelősségem. Ezután megalakult az új országgyűlés vezetése. A képviselők Forsthoffer Ágnest választották házelnökké. A Tisza párt politikusa beszédében új korszak kezdetéről és az Európai Unió zászlajának visszahelyezéséről is beszélt. Az országgyűlés kedden délután 4 órakor tartja következő ülését, ahol a Tisza kormány miniszterei tesznek majd esküt. A II. Világháború európai lezárásának 81. évfordulójára emlékeztek szombaton Debrecenben. A Medgyessy sétányon tartott megemlékezésen és koszorúzáson Papp László arról beszélt, a háború borzalmainak, valamint a diktatúrák pusztításának emléke ma is arra figyelmeztet, hogy a béke megőrzése közös felelősség. A polgármester úgy fogalmazott, Európában ezt a napot a győzelem napjaként tartják számon, hiszen véget ért a fasizmus rémuralma. Ugyanakkor Magyarország számára az évforduló fájdalmas emlékeket is hordoz, hiszen mi a vesztes oldalon álltunk, és a háború után a kommunista diktatúra következett. Életének 98. évében elhunyt Polgár Sándor, a debreceni közoktatás meghatározó alakja, a Tóth Árpád gimnázium egykori igazgatója. Polgár Sándor a Tóth Árpád gimnázium megalapításától kezdve évtizedeken át vezette az intézményt, és munkájával generációk életére gyakorolt hatást. Polgár Sándort a város saját halottjának tekinti. Kellemes, többnyire napos időre számíthatunk ma. Az időnként megjelenő felhők mindig feloszlanak majd. Napközben a gyenge északkeleti szél kissé megélénkül, de mérsékelt marad. Dél körül délnyugatira fordul és legyengül. 11 és 2 óra között magas UV-sugárzás valószínű, legyenek óvatosak. Délig 21 fokig melegszik fel a levegő. Délután is marad a napos idő, bár időnként kissé befelhősödik az ég. A hőmérséklet pedig tovább emelkedik, egészen 23 fokig. Sokáig meleg marad az idő, csak este 7 óra után kezd csökkenni a hőmérséklet. Hajnalra 11 fokig hűl le a levegő.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: A magnézium hiány figyelmeztető jelei, folyamatos fáradtság, gyakori fejfájás, izomgörcsök csak néhány tünet azok közül, amelyeket a szervezetünk számára egyik legfontosabb ásványi anyag hiánya okozhat. Érdemes komolyan venni, mivel a túl kevés magnézium bevitel akár súlyosabb kórképek kialakulásához is vezethet. A magnéziumnak kiemelten fontos szerepe van az egészséges szervezet működése szempontjából. Részt vesz például a csont és fehérje képzésben, az ideg és izom működésben, az energiatermelésben, de hozzájárul a megfelelő vérnyomás, koleszterin és vércukorszint eléréséhez is. Közreműködésével csökken a szívinfarktus kockázata és felfrissül a vérkeringés. Vajon mitől alakul ki a magnézium hiány? A magnézium felhasználás bizonyos tevékenységek vagy élethelyzetek során extrém gyorsan megnőhet, ilyen például az intenzív sport vagy egyéb feszített fizikai tevékenység, ilyen a stressz, a hányás, valamint például erőteljes izzadás hatására is könnyen kiürülhet a szervezetből. Szintén fokozott mennyiségre van szükségük a nőknek a terhesség és a szoptatás időszakában, valamint nagy figyelmet kell fordítani a magnézium bevitelre akkor is, ha valaki egyoldalú diétát folytat. Egyes gyógyszerek vagy betegségek következtében szintén kialakulhat hiányállapot, ilyen például a magas vérnyomás, az asztma, az alkoholizmus, valamint a különböző szívbetegségek és felszívódási zavarok. A magnézium hiánya legtöbb esetben változatos táplálkozással megelőzhető. Magas magnézium és kálium tartalommal bírnak különböző olajos magvak, például a dió, a mandula, a tökmag, de a spenótban, kelkáposztában és a hüvelyesekben, például a fehérbabban, szójababban, valamint a halakban és a teljes kiőrlésű gabonákban is nagyobb mennyiségben megtalálhatók. Azonban, ha már kialakult a hiányállapot, vagy különböző élethelyzetek, tevékenységek, betegségek eleve a szokásosnál magasabb bevitelt indokolnak, akkor érdemes célzott pótlásba kezdeni.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perccel, május 10-én az Árménok és a Pálmárka névnaposok, én pedig hozom az igazi mai slágereket ebben az órában is. Most például Alex Warren-től szenzációs a dal, ez az Ordinary, amit indítok a Rádió 1-en.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Teddy Swims a folytatásban, aki folyamatosan hozza ki az újabbnál újabb dalokat, és folyamatosan nagyon jókat hoz, és amit külön szeretünk benne, hogy tényleg neki aztán valóban van igazi stílusa, amiről megismerhetők a zenék, meg hát ugye a hangjáról is, mert hogy utánozhatatlan. Ez meg az egyik legnagyobb kedvenc az igazi mai slágerek között, Teddy Swims és a The Door, amit indítok.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ha minden igaz, akkor ma még az ország nagy részén napos idő, holnap meg egyre több helyen eső, de ma azért azt a hát kb. 24 fokot, amit jósolnak, azt élvezzük ki. A napsütést meg az igazi mai slágereket. A hírek után elsőként például Rehab Inai Szes és a Rock My Body, amit indítok itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Európa top listáján Budapest, magas a szingli nők aránya a fővárosban. Nem csak a fürdők, a romkocsmák és a dunai panoráma miatt figyelnek Budapestre. Egy friss nemzetközi összeállítás szerint ugyanis a magyar főváros Európa egyik olyan városa, ahol kiemelkedően magas a szingli nők aránya. A görög hírportál rangsora ezúttal nem turisztikai, nemzetközi összeállítás szerint ugyanis a magyar főváros Európa egyik olyan városa, ahol kiemelkedően magas a szingli nők aránya. A görög hírportál rangsora

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most picivel fél hét után pedig egy kis Rádió 1 születésnapi fesztivál hangulat, ami pontosan 2 hét múlva lesz. A dátum május 24-e, az összes Rádió 1 DJ mellett pedig jönnek a világsztárok Cyril, Samfeld, a Swish Disco, valamint extra fellépőként Tóth Abigail és Accent párosa, akik tudti, hogy ezt a dalt is élőben előadják majd. Amit most indítok, az igazi mai slágerek között ez a Sugar Daddy

0: mindig remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: mi kell oda? Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely köztük pedig szemfelt a folytatásban egyenesen Hollandiából. Hát szerintem nem kell felsorolni, hogy hány nagy, zseniális DJ-t kaptunk Hollandiából. Hát ő az egyik, aki már 11 éve ontja magából a slágereket, sőt 2020 óta saját kiadója is van, és sorban állnak a világsztárok, hogy vele dolgozzanak. Ezt a dalt például Rosalinnel készítette, aki 2 éve Ed Sheeran koncertturnéján volt az előzenekar. Az se kis dolog. Ez pedig a közös igazi mai slágerük, a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en. És mit kell még tudni Sam Feltről? Ő maga mondja el most.
1: Hi, I'm Sam Felt. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: múlva lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: luxus belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Hollywood támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megválasztották Magyar Pétert miniszterelnöknek. A II. Világháború lezárásának évfordulójára emlékeztek Debrecenben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. A választáson győztes Tisza pártelnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg tegnap miniszterelnöknek a képviselők. Magyar Péter ezután esküdtett az országgyűlés plénuma előtt, és aláírta az esküokmányokat, majd beszédében hangsúlyozta. Hittel, akaraterővel, hazaszeretettel fog dolgozni azért, hogy megfeleljen az olyan elődök figyelmeztető példájának, mint Batthyány Lajos, Nagy Imre vagy Antal József. Tisztesség, bátorság, bölcsesség. Ebben fogok példát venni és tanulni tőlük, fogalmazott, majd hozzátette. Érzem és értem a felelősségem. Ezután megalakult az új országgyűlés vezetése. A képviselők Forsthoffer Ágnest választották házelnökké. A Tisza párt politikusa beszédében új korszak kezdetéről és az Európai Unió zászlajának visszahelyezéséről is beszélt. Az országgyűlés kedden délután 4 órakor tartja következő ülését, ahol a Tisza kormány miniszterei tesznek majd esküt. A II. Világháború európai lezárásának 81. évfordulójára emlékeztek szombaton Debrecenben. A Medgyessy sétányon tartott megemlékezésen és koszorúzáson Papp László arról beszélt, a háború borzalmainak, valamint a diktatúrák pusztításának emléke ma is arra figyelmeztet, hogy a béke megőrzése közös felelősség. A polgármester úgy fogalmazott, Európában ezt a napot a győzelem napjaként tartják számon, hiszen véget ért a fasizmus rémuralma. Ugyanakkor Magyarország számára az évforduló fájdalmas emlékeket is hordoz, hiszen mi a vesztes oldalon álltunk, és a háború után a kommunista diktatúra következett. Életének 98. évében elhunyt Polgár Sándor, a debreceni közoktatás meghatározó alakja, a Tóth Árpád gimnázium egykori igazgatója. Polgár Sándor a Tóth Árpád gimnázium megalapításától kezdve évtizedeken át vezette az intézményt, és munkájával generációk életére gyakorolt hatást. Polgár Sándort a város saját halottjának tekinti. Kellemes, többnyire napos időre számíthatunk ma. Az időnként megjelenő felhők mindig feloszlanak majd. Napközben a gyenge északkeleti szél kissé megélénkül, de mérsékelt marad. Dél körül délnyugatira fordul és legyengül. 11 és 2 óra között magas UV-sugárzás valószínű, legyenek óvatosak. Délig 21 fokig melegszik fel a levegő. Délután is napos marad az idő, és még 2 fokot emelkedik a hőmérséklet, egészen 23 fokig.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma tesszünk a holnap egészségéért.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig Justin Bieber, akinek lassan 2 éves a gyereke, és egy csomó cuki programjuk van közösen, legutóbb például horgáztak. Na, én viszont ebben az órában sem állok meg, egymás után hozom az igazi mai slágereket. Hello,

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ma is lesz játék, Rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőkért. 10 óra után kell extrán figyelni azokat az előadókat, akik érkeznek a bulinkra pontosan 2 hét múlva. És ha meghallunk egy ilyet adásban, akkor csörögni kell 0620-311-111, mindez 10-ként mondani a Rádió egy szlogent is. Adjuk a páros belépőt. Ez pedig egy újabb nagy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
3: Itt élünk, itt kutatunk, itt fejlesztünk. 125 évvel ezelőtt kezdte meg működését a Richter Gedeon gyógyszercég, amely

0: Az egészség a küldetésünk.
1: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
2: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
3: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
4: Rádió 1.
5: A Balázsék Lócsó május 15-én megérkezik Debrecenbe. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
6: Hello Debrecen! Nagyon várunk titeket!
7: Délután 5 és 8 között a Kossuth téren.
5: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Newickkal.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Minden páros évben új Vojtina Fesztivál. Ma kezdődik a második Civis Talent, a Roksuli tehetségkutatója. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Hagyományteremtő szándékkal 2021-ben hívta életre a Vojtina Bábszínház a Vörös Sipkások nemzetközi találkozóját, hogy bemutatkozási lehetőséget adjon a különböző országok bábszínházainak és alkotóinak. 1925-ben született Kemény Henrik, ezért páratlan évben rendezik meg ezt a seregszemlét. A páros évekre pedig most egy újabb fesztivált hívnak életre, Vojtina vonal névvel. Láposi Terkát, a Vojtina Bábszínház igazgatóját hallják.
3: Páratlan évben tartunk egy Vörös Sipkások nemzetközi találkozóját. Ott a tradíciót, a vásári bábjátéknak a tradícióit követjük végig, és annak megfelelően hívunk meg nemzetközileg is híres előadásokat és játékosokat. Akkor legyen a páros évben olyan, amikor abszolút kiverjük a határainkat, az ajtóinkat megnyitjuk.
2: A Vojtina Kálvin téri épülete olyan kortárs előadókat fogad majd, akik bemutatják, milyen újszerű színházi formanyelv és vizualitás jellemzi napjainkban a bábjátékot. Három előadást láthat majd a közönség május utolsó hétvégéjén. Pénteken a Káva kulturális műhely lép színpadra, szombaton a Mesebolt, vasárnap pedig a Ciróka Bábszínház. Szentei Tamás kulturális osztályvezetőt hallják.
4: A 26-os év nagyon gazdag színházi fesztiválokban. Kezdődött a Deszka Fesztivállal, most folytatódik a Vonal Fesztivállal. Júniusban lesz egy gyermekszínjátszó találkozó Debrecenben, és a fél év záródik az országos színházi találkozóval. Nagyon színvonalas, nagyon jó fesztiválok ezek, és azt gondolom, hogy a debreceniek is elégedettek lesznek.
2: A Vonal Fesztiválon a Vojtina ugyan nem lép fel, de gyermeknap alkalmából a Debreceni Társulatot, a Debrecen Drive-on és a Nagyerdei Kultúrparkban is lehet majd látni. Ma délelőtt 10 órakor kezdődik a Roksuli tehetségkutató verseny, második Civis Talent címmel a Nagyerdei Víztoronyban. A pályázatra elsősorban olyan zenekarok jelentkezését várták, akik élőzenés hangszeres produkcióval neveznek, saját dallal, dalokkal rendelkeznek, még nincs lemezkiadói vagy országos rádiós múltjuk, és nem kaptak több millió forintos támogatást. A versenyt bárki szabadon megnézheti. Kellemes, többnyire napos időre számíthatunk ma. Az időnként megjelenő felhők mindig feloszlanak majd. Napközben a gyenge északkeleti szél kissé megélénkül, de mérsékelt marad. Dél körül délnyugatira fordul és legyengül. 11 és 2 óra között magas UV-sugárzás valószínű, legyenek óvatosak. Délig 21 fokig melegszik fel a levegő.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy és kulisszatitok, ilyen elképesztő, hatalmas kupac technika itt a stúdió előtt, mert hogy már minden össze van készítve a technikai és IT stábunktól, amit vinni kell Balázsék rocsójára. Holnap reggel indulnak, hogy délutánra a színpad patikán álljon. Elsőként, hogy a Győrben a Széchenyi téren, mert hogy délutáni rocsó lesz. Először 4-től 5-ig live mix, aztán 5-től 8-ig Balázsék, és a győri helyszín után irány Sopron, aztán Szombathely,

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Én még egy kicsi extra lendülettel készültem azért így az óra végére. Mielőtt jönnének Balázsék a Balázsék Weekenddel, akik holnap reggel is jönnek friss adásra, délután pedig már az első roadshow-állomás helyszínen Győrben várnak mindenkit, meg hát nem csak Győrben, hanem az egész országban, mert hogy minden frekinken hallani lehet. Na, viszont ahogy ígértem, ez még egy nagy kedvenc most Bibi Rexától, Fét lesz el közösen. A New Religion, amit indítok, Király Tamást hallottátok. További kellemes hétvégét

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: jelentkezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
5: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
6: Az izgalmas újdonságoknak, a legendás sikerműsoroknak és a népszerű műsorvezetőinknek köszönhetően a TV2 negyedik, a TV2 csoport pedig már 5. éve piacvezető főműsoridőben. Köszönjük nézőink és hirdetőink bizalmát!
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Reklámot hallottak.
6: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. You stop me, then you pop me, I'm like, yeah,

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A Mihály napi és a Régiségvásár is várja ma a látogatókat. Ma is csicseregnek a villamosok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Nagy tömeg, sűrű illatok és nyüzsgő forgatag fogadta szombaton a Mihály napi vására érkezőket Debrecenben. Idén is akadnak újdonságok, például a 3D nyomtató stand, ami sokak figyelmét felkeltette. Ezen kívül több helyen is feltűnnek a japán fűszfák, amik különleges hangulatot adnak a népszerű vásárnak, ami ma este zárja majd kapuit. A Mihály napi vásár mellett ma reggel 7-től délután 3 óráig a szokásos helyszínen a Nagyerdei stadionnál a Régiségvásár is várja az érdeklődőket, ezúttal bővített területen és még több árussal. Máté László, a program szervezője azt is elmondta, hogy ez már a 462. alkalom a Régiségvásár történetében. Ezen kívül szintén a Nagyerdei stadion parkolójában ma este 6 óráig folytatódik a debreceni lángfánk hétvége. Ismét csicseregnek ma a debreceni villamosok a Madarak és Fák napja alkalmából. Valamennyi villamoson ugyanis madárhangok köszöntik az utasokat, a kijelzőkön pedig madarakat bemutató videók is láthatók.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: Modernebb, átlátható felület várja ezentúl a DV Parking Kft. Honlapjának látogatóit. A város lakóit a leginkább érintő témák, így különösen a lakossági díjmentes parkolás, a bérletvásárlás, valamint az ügyfélszolgálati tevékenységek kiemelt szerepet kaptak a megújult oldalon. A parkolási zónákban való eligazodást digitális térképek segítik, még a mélygarázsokkal kapcsolatban valós idejű adatok állnak a látogatók rendelkezésére. De a fejlesztés a jövőben is folytatódik, ezért a DV Parking ügyfélszolgálata készséggel fogadja az észrevételeket és javaslatokat a további fejlesztés céljából. Magabiztos idegenbeli győzelmet aratott a DVSC Scheffler a női kézilabda NB1-ben tegnap. A 23. fordulóban a debreceniek 33-23-ra nyertek a Vác vendégeként. Nem tudott nyerni a DVSE Master Good a férfi vízilabda OB1 alsóházi rájátszásában tegnap. A 10. fordulóban a civisvárosiak 18-15-re kikaptak a Kaposvár otthonában.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
1: Kellemes, többnyire napos időre számíthatunk ma. Az időnként megjelenő felhők mindig feloszlanak majd. Napközben a gyenge északkeleti szél kissé megélénkül, de mérsékelt marad. Dél körül délnyugatira fordul és legyengül. Délig 21 fokig melegszik fel a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Jaj, olyat láttam tegnap, gyerekek, amikor látsz valami olyat, amiben nagyon szerelmes tudsz lenni pillanatok alatt. Bent a belvárosban voltam, és akkor autóval elindultam hazafelé, kikanyarodtam a Rákóczi útra, és meg kell állnom a piros lámpánál. És amikor tudod, így nagyon ráérsz, gyönyörű jó idő van, már mindent elvégeztél, nézelősz jobbra-balra, és jött egy olyan nő egy kis kosztümben, no, gyönyörű, hosszú felko hajjal, érted? Ez az ember azért ezeket...
5: Hat a magnézium, vagy cink, vagy
4: igen, köszönöm, hogy felírtad ezeket a
5: ezt dolgokat. A
4: csak
5: neki.
4: Amikor észreveszed a szépet, hát most csak arra akartam célozni, hogy mennyire szép az élet, és ahogy odaért a lámpához, a piros lámpához, ahol én voltam, gyerekek, egy olyan embertelen, egy férfit is megirigylő, vagy lepipáló, rettenetes csulát nyomott az útra.
5: De jó!
4: Hogy abban a pillanatban elkezdték gondolkodni rajta, hogy kisanyám, veled mi van?
5: Oda
4: de irgalmatlant. Egy irgalmatlant, szerencsére hallani nem hallottam, hogy hogyan tud a szerelmed, a rajongás, a tárgya egy másodperc alatt megváltozni, amikor valaki felé úgy nyilván nincs
6: benne. Nekem most sem a kedvem ez a nőhöz.
4: Igen? Hogy végre ez egy őszinte csaj.
6: Figyelj, szerintem akárhol nevelkedett, ő biztos vagy benne, hogy minden
5: ön azonos.
6: Tehát ő
5: azonos.
6: Igen,
5: azonosnak tűnik. Igen.
6: Ilyen vadangyal, nem? A világrossz típusú
4: nő. Egy kicsit az én, de magas sarkúba, tök jó fölöltözve, tényleg egy ilyen kis kosztüm, kis táska, szép haj, tök jó csaj volt.
6: De volt hozzá hang is, az a gargarizálás?
4: Nem hallottam szerencsére.
6: Tehát, az lett volna az igazi.
4: Mert az még megrázóbb lett volna.
6: Nem, hogy focizott előtte?
5: De várj, hogy köpeted? Egy ráspriccelt, és akkor az ilyen spriccelős, vagy ilyen hátraszívós, nagy ívben köpeted? Ugye több fajta van, tehát igen. Hogy én négy fajtát tudok neked most azonnal úgy produkálni, hogy meglepődnél, hogy milyen jó.
4: Nem, a második, tehát nem spriccelős.
6: Azután történt, hogy meglátott téged?
4: Nem látott meg, sétált.
6: Te függetlenül volt.
5: Felét köpött, ez nem mindegy. Nem lehet, hogy te nem vetted észre, de ő észrevett?
4: Igen, és azt mondja, hogy most leköpöm ezt a srácot.
5: És beküldött neked a szélvédő? És hova? Földre?
4: Igen. Igen.
5: Jó arc.
4: Tényleg?
5: Jó volt.
6: Ez egy hátúa volt.
4: Én egy másodperc alatt kiábrándultam, elfelejtettem. Igen.
6: És hogyha kicsit megemeltem az egyik lábát, és oda durrantott volna egyet.
4: Azzal visszajött volna.
6: A nullán vagytok akkor.
5: Azt mondják, hogy nem a szemétégető felé kéne hazamenni.
4: Mondom, tehát, a belváros kellős közepe.
5: Belváros, ott volt a 9-ben van a kínna izé. A szemétégető környékre, az illatos úton a felé mentél.
4: Viszonylag kevés kis kosztümös kisasszony, de ez mondom, belváros kellős közepe.
5: És nekem így, ezzel nincs bajom, képzel el.
6: Én minden köpködőtől undorodok.
4: Oké, megtörténik ez a dolog.
6: Férfi nő, teljesen minden, a köpködés annyira gusztustalan.
4: Megtörténik ez a dolog. Igen. Te leparkolsz az autóddal, mert oda mész egy találkozóra, egy haveroddal, egy kávézóba.
6: Egy intim masszázsra.
5: Igen.
4: Vagy utána az. Letetted az autót, bementél, jött a haver, elkezdtek beszélgetni, és belép ez a csaj.
5: Most köpött egyet. Most megáll az életettől? Vagy most azért,
4: nem tudom, nekem olyan kicsit ilyen fúriból.
6: Nem, én ezt úgy szeretném ezt a történetet, hogy megismerkedsz ezzel a hölgye, biztos, hogy a hangja sem olyan, mint amilyennek elképzeled.
5: Igen, tök más, egész nő. Ő egy férfi valójában.
6: Igen, tehát aznap volt valamit el kellett intézni a folyószámlájával kapcsolatban, miatt szépen felöltözött, és lehet, hogy amúgy ehhez van egy ilyen nagyon vad személyisége.
5: Egy mélyebb hangú orgánumot képzelek el, vad személyiséget, és igen. Nagyon
4: dohányozva.
5: Igen.
7: Hello,
5: kisfiú.
7: Gyere még!
5: Foszítsd a családban, nőttem
7: fel. Stampedit húzzunk fel.
5: Oda nézzi, oda fötty, megint kirakta.
6: Lehet, hogy Puskásnak volt az unokája.
4: És ő is köpködött, akkor?
6: Miért köpködnek.
4: Mert nem tudsz nyelni, úgy futsz. Ez nem a magyar focisták, de...
5: De válogatós lettél te felé, de válogatós.
6: Meg egy csinálkozó, hogy tudják nyelni.
4: Amikor ráülsz erre a vonatra, hogy jaj, de szép, jaj, de jó, és akkor történik valami, tehát nem lettél válogatós, csak olyan átfordítja. Nem volt ilyen veletek, hogy megláttatok valakit, bemutattak, és egy másodperc múlva tört össze az
5: a igen, a köpés az a negyedik lépcső. Tehát, hogy...
6: Én addig már háromszor kicsakoltam, mire a köpésig eljutunk. Nem, az a baj, hogyha valaki nem 100%-osan szimpatikus, akkor annak ezzel tud minden baj lenni. Tehát, hogy...
4: De ő nagyon szimpatikus volt.
6: Nem tudom, most megpróbálom visszaidézni azokat az éveket, amikor még nyitott voltam, hogy párkapcsolati keresésben, meg ilyenek, és hogy akkor mik voltak, amik miatt így kiábrándultam férfiakból, de nagyon hosszú lista.
4: Az egy másodperc alatt kiábrándítós, arról mesél.
6: Igen, a köpés az benne van. A köpés az benne van, illetve szerintem még a nyitott ajtónál húgyozás. Tessék, ez
5: komolyan mondom.
4: Várj, ez első randi volt?
6: Ez első.
5: De most miért kéne bezárnom az ajtót?
4: De első randi.
6: Várj, történetet. Ez egy orvosi vészhelyzet adódik.
5: Olyan finnyesek lettetek, komolyan mondom. És ha őt összeesek, és nem tudtok bejönni, mert magamra zárom az ajtót. Strókot kapok, és csúcs közbe érted. Hát, egy nyitott ajtónál pisilés az azonnal randi off.
4: Első randin vagytok, vagy x-edik randi, de először mentek fel közös lakásba.
6: Okay.
4: Vagy a tiédbe, vagy az övébe.
5: Igen.
4: És te azt mondod, hogy kicsim, nagyon jól érezzük magunkat, ki kell mennem pisilni, és nyitott ajtónál vizelsz.
5: De beszél hozzám közben, hogy pisil?
4: Persze.
5: Van egy ilyen kontaktálás közben, hogy ő megy el pisilni, és beszél hozzám, nem?
6: Nem,
5: lehet, hogy erre kevésbé vagyok érzékeny.
6: Nem, akkor tegyük fel, hogy nem tartotok még itt, tehát nem az, hogy egymás szavába vágó beszélgettek, és nem tudod abban, hogy ne beszélgetni, és elmész pisilni, hanem az van, hogy ez egy ilyen alfa hím, aki így bemegy, lerakja a kulcsát, tudod, a konyhapultra.
5: És ilyes nyitva hagyja az ajtót.
6: Igen, és az ilyen...
5: Hallod, hogy csobog, nagyon pisil, állva pisil. No.
6: Középsugaras.
5: Kijön egy középsugarasat, és utána mondjuk nem most kezed. Aha, tehát az mondjuk azt úgy értem ebben a formában, hogy az így
6: azt írja,
5: az egy kicsit lélekromboló.
6: Hát
5: nem csutkája, nem volt?
4: Nem volt időm megfigyelni.
5: Nem, rossz a szemed, és te néztél el valamit? Nem,
4: csaj volt. Hát látom,
5: csaj volt?
4: Jó lábak, magas sarkú.
5: A Titanicban is köpni tanítsa Rose-t a DiCaprio, tehát igazából
4: egy... Egyébként igaz.
5: És miért köp a végén? Tehát, hogy megtanul köpni.
4: De ha együtt tanuljuk, vagy tanítod, az már más.
5: Igen. Mondja, mi tudunk.
6: Hogy kézzétek el, hogy a harisnya reklámoknak a nagy többségében férfi lábak vannak.
4: Mi van? De hagyjad már.
6: Bizony. Kiderült, hogy nagyon nehéz olyan igazán jó női lábakat találni, és a férfiaknak pedig titokban nagyon jó lábaik vannak, ezért rengeteg harisnya reklámban, valóságban az van, amikor csak tudod, a lábakat látjátok, hogy férfi lábra húznak harisnyát.
5: Nekem ma ezzel sincs bajom.
6: Szóval, hogy szeretném, hogy bármit felhúzhat.
5: Én igazából el tudom képzelni a lábamat egy harisnya reklámban. Nyíregyházikat, hogy lehetsz ilyen finnyás egyébként, kérdezik.
6: Sajnálom, tudom, de nem is
5: a köpés és a nyitott ajtónál pisilés egy nyíregyházi csajnak, érted? Ezek kiverik a biztosítékot.
6: Felköltöztem a fővárosba, és elkocsosultam.
4: Uri Lájlet
5: látom. Uri Lájlet, a nyíregyházáról meg érted. Most már nem pisilünk nyíregyházi ajtóval.
4: Fogadjuk, hogy köpködte is.
6: Soha nem tudok köpni se. Sebből fölni, se köpni nem tudok igazán jót.
4: Meg kell tanítsuk.
5: Nálunk a baráti társaságban volt egy lány, aki nagyon szép volt, de gátlással odafingott közénk. Minden szó nélkül. Viseltük, hisz megszoktuk. Mindig azt mondtuk, hogy lányok nem pukiznak, de közben igen, Norbi írta nekünk. Na, tessék.
6: Őt szeretetben nevelték fel a szülei. Szeretetben és elfogadásban.
5: Igen, egy biztonságos gyerekkor volt, úgy érzed?
6: Igen, igen. Azt írják, hogy pápa Jószínűleg gyönyörű lába van például. Na, de az is egy dolog, hogy például nagyon sokan szeretik, ha nők köpködnek, ugye? Hát ez különböző műfajokban ugye elvárt is.
5: De nem is tudom, hogy láttam-e köpködő nőt. Tehát ez nekem annyira idegen fogalom, de egyébként tényleg fura, hogy egy nő köp. Én nem tudom, hogy láttam-e ilyet, hogy köpköd egy nő. Tehát már, hogy a pasi köpködnek, hogy egy meccsen, oké, de egy nő, és randisztok, vagy látod, vagy oda köp az utcán, ez azért ez így nagyon ritka. Ez nagyon, főleg egy jó csaj, ugye? Nem megszokott.
4: Igen.
5: Nem megszokott.
4: De mondom, egy nagy őszintét, egy őszinte csattanással a végén.
5: Igen. Nyitott ajtó, nincs is ajtó, a WC-nken szilveszter küldte nekünk, igen. Ami rombol engem, amikor a feleségemből a nagy dologról beszélgetünk. 10 perc múlva pedig már szexelni kell. Az ugye ebben a formában nagyon, nagyon nehéz.
6: Micsoda még egyszer,
5: hogy... nem szeret nőkkel arról beszélni, hogy a nők is kakilnak. Ő ezt nem szereti. Annál nincs undorítóbb és kiábrándítóbb, amikor valaki az orrát a levegőbe fújja zsebkendő nélkül. Múlt héten egy ilyen nőt láttam az utcán, nem hittétek el, meg tudtam volna folytani. De benne sétálod kis kosztümbe, magas sarkuba.
6: Nem! Ezt nem lehet. Figyelj, és tudod, meleg durább, amikor sétálsz haza a Ferencvárosban, és
5: jó, akkor... Jó, hát azért az Mordor.
6: És akkor látod, hogy
4: az ott...
5: Egy hazaút alatt megtörténik az összes, amiről itt beszélünk.
6: Igen, hogy nem, az ott a járán, az ott nem egy odaszáradt csiga. Az a legrosszabb. Az a legrosszabb. És figyelj, annál gusztustalan...
5: Ti csináltátok már valaha?
6: Hát de nem is kép
5: kell hozzá menetszél? Vagy hogy, tehát mi az, ami kiviszi az orrodból magából? Csak a lendület?
4: Hát nem, már fújsz egyet orra.
5: És az, azt mondom, hogy a lendület maga kiviszi a szél.
4: Van. Egyiket befogod, mutatom. Aha.
5: És iszonyatosan nyomsz egyet.
6: Nem.
4: Ezt is megtanítom neked.
5: Állj föl, oda nézzük meg, hány méterre vagy képes. Tegyél oda egy céltáblát, álljál oda.
6: Most szerel
5: a nózit.
4: Én érzem, hogy a roadshow alatt egy csomó új készséget fogsz megtanulni.
6: Igen, például a szobán belülről való bezárásának készségét. De hogy miért, milyen helyzetben volt szükséged erre a tudásra?
4: Nincs zsebkendőd.
6: Ott az alsó nadrágod.
4: Hát nem fogom levenni az alsó gatyámat, azért kifújjam az orrom.
6: Ezen a ponton hidd, de még az is elfogadhatóbb lenne.
4: Dehogy is, nem, mert van egy csomó olyan élethelyzet, futás közben, bringázás közben, mindig az ott befolyt.
5: Na, az valószínűleg egy erős fújástól kijön. Itt valaki azt írja, hogy olyat látott első randin, hogy a csaj a nyelvi nyomta el a cigit. Szerintem az is erős. Iszol valamit? Igen. Kérsz egy cigit? Persze. Elnyomja a csaj a nyelvén a cigit. Szerintem azért az is haladó. Első randin. Tehát ahhoz képest egy nyitott ajtónál pisilés az előbb tartottuk. Fogja a csaj a nyelvén, elnyomja a cigit. Hello, szemasz.
6: Ami viszont fizetek. nagyon szexi, csak hogy most a cigire jutott eszembe, az, amikor egy férfi úgy oltja le egy gyertyát, nem elfújja, csak így összenyomja az ujjával. Tudod, csak ég a gyertya, és akkor csak
4: nyál az előtte, vagy nyál
6: az? Nem, összenyomja. Ilyen flagmán, tudod, hogy összenyomja. Figyelj, az olyan, hogy rá, jó.
5: Oda nézzél mennyire.
4: Szia, az best fiú.
6: Hát, hello. Hát, érdekes. Hát ez nagyon férfias volna, mindegy.
5: Igen. Orosz zsebkendő, gyerekek, ez a neve.
4: Orosz, igen.
5: Ez az orosz zsebkendő.
6: Az oroszokról csak jó dolgot neveztek el. Orosz rulett, orosz zsebkendő, orosz nyakkendő, ugye? Ennek mindegyiknek örülünk.
5: Igen, de ezt nem is tudom elképzelni nőnek, hogy ezt csinálja a gyoros zsebkendővel, így kifújja az orrát. Ez annyira férfias, vagy annyira pasis, még egy foci meccs közben, vagy futás közben, vagy edzésen, oké, még egy foci meccsen látszik, de hogy egy nő az így fújja ki az orrát, egy randin, ezért ez elég meglepő, hogy ebben a formában.
6: Alapból az orromnak a kialakítása alkalmatlanná tesz erre.
5: Mi van benne, egy kanyar, vagy miért?
6: Nem, ilyen furcsa, öblös, ilyen túcsi. nem is tudom, ki tudnék, mert nézd meg abból a hórihorgasból, ami Ferinek van, abból könnyű kicsapni valamit. De...
4: Milyen hórihorgas? Ez egy rendes férfias orr.
6: Hát igen.
4: Így néz ki.
5: Igen. És a technika az, hogy az orrodon veszi oda a levegőt, befogod és fújod ki.
4: De te nem csináltál még ilyet?
5: Én így, nem
6: egy
5: tudom.
6: Zuhaj! Az annál semmi sem esik rosszabbul, mint amikor ott alszik nálad valaki, aki valamilyen oknál fogott, azt teljesen mindegy. De nem nincs romantikus viszony, hanem valakinek a haverja, unokatestvére.
5: Jó, értjük, tudom, valaki hirtelen ott alszik nálad. Igen,
6: igen, igen,
5: csak úgy hirtelen oda kerül egy férfi az ott ágyba, igen.
6: Egy olyan férfi, akivel nincs köztetek ilyen feromonos kapcsolódás, és hallod, hogy úgy zuhanyzik, tudod reggel, ébredés után.
5: Igen.
6: Fújja bele az orrát a izében.
5: Egyébként az első randi után kemény lehet. Megtörténik az este, egy nagy randi, elmegy a csávó reggel zuhanyozni, és azt mondta, mert ugye hol vagy őszinte? Tehát ott azért a rutinok elindulnak. Egy randi után ahogy a zuhanyzásnál azt hozod, hogy otthon zuhanyzol. Egy randi után, amikor bemész a WC-re, úgy pisülsz, hogy szoktál. Tehát ott azért, hogy kijön, és jó volt az este. Nagy szex volt, romantika, de másnap a pasi ott zuhanyzik, és így szörnyetesen fújja az orrát. Miközben vágja a lábúj körmét bent a zuhany alatt. Na? És hallod a köröncsipet. Hallod a köröncsipet, és fújja az orrát. Na? Az milyen első randi után?
4: De például zuhany közben nem fújsz?
5: De abszolút simán.
4: Na és ott hogy fújsz? Belefújod a kezedbe.
5: Hát ott azonnal van víz.
4: Hát értem nagyon, én, de sokkal...
5: Az... Ha nagyon náthás vagyok, hogy van valami, simán zuhany alatt simán kifújjam, persze. Tessék?
6: Ezért fog Zsülle megmenekülni a hantavírus elől.
4: Mi, akik ilyeneket csinálunk, mi ugye erős szervezetben.
5: Tessék, zuhany alatt pisi, tessék.
6: Teljesen kész. Természetes. A zuhany alatt pisi.
5: Mi a különbség az orrfújás? Az egyik testned, másik testned.
6: Azért, mert az takony, guztustalan.
5: De lemosod.
6: De maga lemosod. Nem, az akusztikája. Tudod, ahogy az egész történik. Hogy van az ilyen, amikor a dohány... van a dohányos felhőzés, tudod, amikor így tudod, hogy...
5: Ha ilyen pasi aludt nálad, hogy másnap dohányosan felkölk, és belefújja az órát a zuhanyba, és levágja a lábúj körül, gondolkodsz el rajta, hogy kit szedtél össze szerintem.
6: Szerintem ez még bármelyikünk lehet. Tehát hogy konkrétan az van, hogy rengeteg, itt köztünk járnak, igaz Feri? Köztünk járnak. Így van. Igen. Fú, az nagyon kemény. Ott nagyon kell akarjod azt a párkapcsolatot amúgy.
5: De a zuhany alatt a forró víz nem adja meg azt a feloldozást, hogy azt azonnal lemosol,
4: lehet,
5: zuhanyzol, tiszta vagy, tusfürdőző. Tehát van a zuhanyban egy feloldozás, van a zuhanyban egy tisztaságérzés, hogy oké, hogy kifújtad, de hogy azonnal forró vízzel gondoskodtál a higiéniával.
6: Nem? Nagyon jókat tényleg azt mondja, ti tagról tagra veszitek végig a családom. Párom így most fogad, mindig okádni akar közben. Az annyira, de ezt valaki magyaráz meg, aki nem dohányzik, és így most fogad reggel, de hallom én is egy csomó hogy ott mi történik éjszaka? Hogy száj légző, és akkor ott valami történik.
5: Én szoktam öklendezni fogmosás közben, de én azért, mert én a nyelvemet lesúrolom.
6: A börtönévek meg
5: a nyelvemet, hogy lesúrolom, néha a fogkefe egy kicsit hátra megy.
4: És akkor...
5: Hát van egy,
6: de mennyire hátra?
5: Egy kicsit. De, ugye nyelv,
6: de fontos, hogy lesúrolom. Seggembe dugod a fogkefét, és közül öklendezel.
5: Érdekes, megint fölment a seggembe a fogkefe. Érdekes. Nem, nyomosom a fogam, és ugye hátra dugom a nyelvemen egy kis, van egy pillanatra egy ilyen. Most ez se lehet már. Ne, tehát nem lehet pisilni, nem lehet orrot fújni, és nem lehet rendesen fogatmosni. Hát mit lehet nálatok? Hol értek? Pácz az árdába értek.
6: De mit egy nyelvgyöködet mosod? Vagy
5: igen, a nyelv, ugye nagyon fontos, hogy reggel ne csak a fogadom, csak a nyelvedet
6: Anna
5: is
6: ne bólogassá, Anna ne bólogassá.
5: Le kell mosni a
4: nyelvedet. A nyelvmosás.
5: Le kell mosni a nyelvedet. És hogy hátra tolod a fogkefét, van egy ilyen pillanati hang, adok egy ilyen.
6: Senkinek se könnyű. De azért megnézzük, hogy a reggeli rutinodat, nem csak egy ilyen videót tudtok rá. Kevesszünk bele egy reggeli rutinodat.
5: Nem jöttünk roadshowra, ha nincs reggeli fogmosás közben öklendezés. Az a beugró, valójában.
6: Az a beugró?
5: Az a beugró. Igen.
6: Hát egyszer voltunk úgy szálláson, emlékeztek, hogy mind a háromnak egymás mellett volt az erkélye.
4: Na és milyen jó volt?
6: Onnan tudtam, hogy mennem kell, mert kezdődik a műsor, hogy megéreztem a cigiszagot.
4: Hát csukott ajtónál aludjál, ne úgy.
6: Hú, felszállt a füst, akkor indulnék el.
5: Az én reggeli rutinom, fogsejmet is végighúzom a nyelvemen, ha nem öklendezem eléggé a fogkevés dörzsöléstől. Reggel az igazi, az éjszak alatt összegyűlt, mindenféle dolgot leszedi a fogsejem a nyelvről. Aha, tehát ő ráfeszíti a fogsejmet a nyelvről, és azzal húzza le. Érdekes reggeli rutinok vannak azért itt, nem?
6: És nincs hatása az ízérzékelésedre?
4: Ne, annál jobb.
5: Annál jobb, annál tisztább
4: hát
5: a nyelved.
4: Ízlelő bimbóidon nincs lepedék.
6: Tehát akkor, amikor van egy ilyen nagyon durva, ilyen bokuszdor, vagy valami versenek előtte összeverik az ízlelő bimbókat?
4: Ott előtte gyökérkefével sikálják át a nyelvüket.
6: Nagyon durva.
5: Igen. Reggel nálam is előfordul, hogy átörlöm magam popsitörlővel csupán a frissesség miatt. Anett írja. Ez érdekes, hogy ez ilyen cicamosdás sokan csinálják, nem fürdenek meg, de azért popsi törlővel végig mennek mindenhol. Nem?
6: Érdekes.
5: Egész testes popsi törlést csináltok?
4: Nem áll, hogy azzal.
5: Ugye, hogy van benne valami bizarr?
6: Képzeljétek el, lehet kapni olyat, ami ugye ilyen mosdatókendő, tehát az olyan kihajtó, és akkor egy ilyen törölköző. És akkor, amikor a férjemnek be volt gipszel a lába combig, akkor vettem neki én is ilyet, hogy érezze azért, hogy törődve van vele.
4: De nem törölted le, csak odaadtad neki.
6: Nem, ez arra való, hogy zuhanyozzál vele. Érted, hogy át tud törölni a lábaidat, meg ilyen.
5: Aha, de érdekes. Ezt nem, ha nem használnám, vagy ilyen nem nagy nedves, mint egy abrosz, és azzal a törbe
6: kör. Hát ez a betegeknek van kitalálva, akiket nem lehet fürdetni a hatása, de olyan, hogy szerintem tök jó érzés. Mert hogy utána nem marad, mert az a baj a nedves törlővel, hogy mindig hagy maga után valamilyen érzetet. Tehát,
5: igen, van egy érzet.
6: Igen, és hogy ez, amit kitaláltak, ez a nedves, ez inkább ilyen tisztasági érzetet, ha is nincs rajta ilyen illóanyag.
4: Hozzá már nekünk motorozásnál jól jön.
6: Hogy lezuhanyozzál így a megállókba?
4: Hát aztán... úgy három naponta, igen.
5: De most mire végig törlöd magad, az mennyi hány perc? 3 perc.
4: Az alatt pont letusolsz.
5: Az alatt nagyjából egy zuhany megvan.
6: Hát ezért nem? Tehát használják a betegek, nem pedig az egészséges emberek.
4: Jó, de mi most motorozásra gondoltunk, az hogy akkor betegség? Viszont nem kell tusolni.
6: Drága... az arcod, nyakadat át tudod törölni vele.
5: Aha, mert nem tudom, érdekes. Drága vőlegényem fejlámpával csekkolja a szőrhelyzetet a lába között.
6: De ez amúgy nagyon tetszik, hogy így figyeltek a mindenetekre. Igen. Mert azt hiszem, tök jó, hogy foglalkoztok lenne az acsival, meg ilyen, ha van változás, azt ugye jelenteni kell.
4: Így van.
5: Popsi törlő? Üzenem, ahol rendet raknak, oda vendéget várnak. ez egy fontos dolog, hogy ott rendrakás van, akkor viszont oda érkezzen meg a vendég, igen. A reggeli rutinom, hogy kb. 30 percig könyörögök a testemnek, hogy fel tudja kelni egyáltalán, és el tudja indulni dolgozni. Az nagy küzdés reggel. Azért azt mi is. Azt mi is megértjük egyébként.
3: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom már, hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A rendőrök kutyát mentettek ki a tűzből Hajdúszoboszlón. Különleges futói is voltak az idei Kronesz futóversenynek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Első alkalommal rendeztek a héten Debrecenben innovatív tűzvédelmi találkozót. A kétnapos rendezvény közös szakmai párbeszédre hívta a tűzvédelem területén dolgozó szakembereket, döntéshozókat és ipari szereplőket. A cél ugyanis közös, baj esetén a leggyorsabb és legbiztonságosabb eljárással menteni életet, épületet és berendezéseket. Vajda Jánost, a Detka Oktató Kft. Ügyvezetőjét hallják.
2: Mi is szeretnénk erre a hipersebességre kapcsolni annak érdekében, hogy gyakorlatilag olyan magas szintű védelmet tudjunk biztosítani a gyáraknak, ami alapján nem csak a gyárak tudnak nyugodtan termelni alapvetően és a legmagasabb szinten működni, hanem a lakosság is kellő védelmet kapjon.
1: Egy repülőgép roncsrán szimulált tűzoltási és életmentési gyakorlatot is megnézhettek a résztvevők a kétnapos konferencián, de voltak szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések is. Hétfőn délelőtt csaptak fel a lángok egy hajdúszoboszlói ház melléképületében. A helyszínre még a tűzoltók előtt érkeztek meg a rendőrök, akik azonnal cselekedtek. Átmásztak a kerítésen, és kimentették Pillét, a rémült mopszot. A kutya így végül sérülés nélkül úszta meg az ijesztő kalandot. Nem csak a futásról, hanem az összetartozásról és az elfogadásról is szólt az idei Kronesz Run Debrecenben. Mert az Immanuel otthon és iskola két fogyatékkal élő tanulója is teljesítette a távot a futóversenyen, amit tegnap rendeztek meg a déli ipari parkban. Győzött a Deaca férfi kosárlabda NB1A-ban szombaton. A hetedik helyért vívott párharc első meccsén a Debreceni Egyetem együttese 79-72-re nyert itthon a Sopron ellen. A két győzelemig tartó párharcot 1-0-ra vezeti a Deac. A következő meccs kedden lesz Sopronban. Folytatódik a labdarúgó NB3 északkeleti csoportja a Deac számára. A 28. fordulóban a Debreceni Egyetem együttese az Úszt Sajóvölgye csapatát fogadja ma. Fekete Vincét, a Deac játékosát hallják.
3: Nehéz meccs vár ránk. Szeretnénk magunkkal foglalkozni, mert úgy gondolom, hogy amíg magunkkal foglalkoztunk és a saját játékunkra figyeltünk, addig nem volt gond, és ez most sem lesz másképp, vagyis lehet másképp.
1: A mérkőzés ma délután 5 órakor kezdődik a Sportkampuszon. Kellemes, többnyire napos időre számíthatunk ma. Az időnként megjelenő felhők mindig feloszlanak majd. Napközben a gyenge észak keletődik a Sportkampuszon. Kellemes, többnyire napos időre számíthatunk ma. Az időnként megjelenő felhők mindig feloszlanak majd.

0: Közben találtunk egy kutatást, hogy ez mindenkinek feldobja a hangulatát. Ha közeledik fele, azért. Ha túl van rajta, azért. Ha pont benne van, akkor azért. Ugyanis megfejtették a szakértők, hogy a tervezett élet és az életpályánkat leírva valójában hol vagyunk a legboldogtalanabbak, mire készüljenek azok, akik készülnek elérni ezt a kort, és mire készüljenek, akik kijöttek ebből a korból. És azt mondja a kutatás...
1: Van az életednek egy bizonyos szakasza, ami idők függő, tehát hogy hány éves vagy, amikor a legnyomorultabban, a legszarabban...
0: Ez inkább úgy képzeld, hogy a boldogságnak van egy U-görbéje, tehát hogy minden az adott körülményeire, gyereknevelésed, házasságod, munkád, vállalt hiteleid, és mindenféle szociológiai és anyagi környezetem körülötted van, az egyszer csak eléri a mélypontját. Okay. Ott ezeket vagyunk. A terheket leteszed, megérkezel az U betűnek az aljára, majd elindulsz fölfelé, és azt vizsgálták, hogy ez mindenkinél máshol van-e, vagy nagyjából lehet egy életkort mondani, ahol az U-görbe legalján vagy, és onnan elindulsz fölfelé, mert lekerülnek a terhek, vagy fölnőnek a gyerekek, vagy életmódot váltasz, vagy munkát váltasz, vagy egy csomó terhet leraksz, és majd itt mondja a terheket, hogy milyen terheket viszel, és az U-görbe ennek a legaljától felfelé ívelés van.
2: Tehát van egy szám, ahol a gödör alja.
0: Van egy szám, ahol nagy, most lehet, hogy plusz-minusz 2-3 év, tehát nem pontosan az, de megfejtették ezt a számot, szerintetek hol vagyunk a gödör alján, tessék. Hol vagyunk ott, amikor az életed a legnehezebb? Nyilván vannak stádiumok, tehát bejön betegség 20 évesen, nehéz. Bejön egy házastárs elvesztése, nehéz. Egy szülő elvesztése, egy betegség, egy munkaiváltás. Tehát vannak bizonyos nehézségek, de amikor ezek összeadódnak, ebből kijön egy szám, ami a legtöbb emberre igaz, hogy életének ezen a szakaszában van az U-görbe legalján, és onnan egyértelmű felívelés, ha addig nem leszel beteg, meg nem tesz össze semmit.
1: Akkor jó, akkor van remény.
0: Meg nincs annyi mentális zavarod, hogy abból már ne tudják jönni, akkor van remény arra, hogy a görbe alját elérve elinduljál az U betűn fölfelé a másik oldalon.
1: Aha.
0: Na.
2: Ha azt mondjuk, hogy életút fele.
0: Életút fele.
2: De nem, egyébként én nem gondolom, hogy ez pont a felénél következik be. Én egy olyan 55-öt satszolnék.
0: 55-öt mondasz.
1: Én aha. Is mondom, én 52-53-at mondtam.
0: 52-53.
1: Igen, uh-huh. Értve vannak, akiknek ez 20 éves kortól 60-ig tart.
0: Van, aki az élet
1: hosszú kevés.
0: Napos volt először.
1: Akkor mi azt mondjuk a Julival ilyen 52 és 55.
0: Aha, hova teszed, Zsül? Mit mondasz?
3: 47 évesen házasodtam. Úgyhogy nekem onnan ível fölfele.
0: Mi ez a lábszak?
2: Nem, ez nem
1: ez a lábszak. Hol a kis papucs?
0: Mi ez a papucs? Ki ez a papucs itt, te jó Isten? Igen. Ugye azt mondják, hogy a görbe alja nem véletlenszerű, mert hogy ott van a karrierbéli nyomás, akár a gyerekek, az idősödő szülők, a jelzálog fizetések, mindenféle hitele, egy csomó nyűgös, nehéz érzés, amivel tulajdonképpen hát úgy érzed, hogy az idő gyorsabban telik, és nem tud lelassulni, és nem érnek össze a vágyaid, a lehetőségeddel és a terveiddel.
2: Várj, akkor ez viszont sokkal korábbi időpont.
0: Mit mondtál, hány éveset mondtál?
2: Én azt mondtam volna, hogy akkor 55, de akkor ez
0: korábbra, viszont... Korábbra hozzad egy kicsit.
2: Akkor ilyen 35 lehet viszont, mert hogy akkor van az, amikor mindenki, nagyjából mindenkinek van hitele, van egy idősödő szülője.
0: Szerintem 30 évesen még a felívelő szakaszban vagy, még boldog hát vagy, még előtted az élet, munkahelyed van.
1: Hát akkor még hiszel friss magadban, házas tele vagy erővel.
0: Tele vagy erővel, megszületett a gyerek, boldogan nézel elé, még csinálod, nem vagy tud biztos abban, hogy mit vállaltál, benne vagy, próbálod csinálni, jól csinálod. Lelkes vagy, fiatal a gyerek, egy-két éves, nagyokat mész vele, élvezed, hogy apuka vagy, élvezed, hogy anyuka vagy. Tehát ott még azért nem törik meg úgy annyira a lendület szerintem 30 évesen. Ott azzal indulsz, hogy ott még a boldogság érzeted, az ott a 30-35-ben. Tele vagy optimizmussal, most nyilván valaki már 20 évesen szült, akkor addigra már nagyobb a gyereke, és már túl is van rajta.
2: Mikorra fogy el?
0: 45, 47, 48 év körüli életszakasz az, amikor a legnehezebbe kerülsz, az egzisztenciális kérdések, a családbeli kérdések, a gyerekvállalás, a felnővő gyerekek, a kamasz gyerekek, a esetlegesen elromló házasság, a szülőkkel a megromlott kapcsolat, vagy a szülők elvesztése, és a minden más egyéb teher, és azt mondja, hogy az U-görbe onnan indul, amikor könnyebb lesz, hogy elkezdenek megoldódni ezek a problémák, akár a gyerekek felnőnek, vagy akár az, hogy elválsz, vagy akár, hogy munkahelyet váltasz, vagy akár megoldod a párkapcsolati nehézségedet, de elkezdesz belőle kijönni, és az utolsó 20 évedet megint van esélyed boldogabban leérni, mert a terhek lekerülnek rólad.
1: 8 éve fölfelé jövök.
0: Érzel?
2: 45-47?
0: 45-47, ez a számítás.
2: Tudtam, hogy ez nem egy elhúzódó premenstruációs ciklus. Tudtam, hogy azért vagyok ilyen rohadt szarul.
0: Vagy megoldódnak a pénzügyi stresszeid, vagy már beletörődsz abba, hogy

0: már nem fog megoldódni. Igen. Azt mondja, hogy a szorongásod már egy kicsit jobban oldódik, mert megismered magad annyira, vagy terápiára jársz, vagy már fölvetted a kapcsolatot magaddal, és elkezdtél egy kicsit meggyógyulni, és elkezdted megoldani a párkapcsolati családbéli nehézségeidet, és közben felnőnek, vagy felnőttek lassan a gyerekeid, amit krízisnek éltél meg, de 15 évesen, 20 évesen már azért kezdenek önálló lábra állni. Milyen érdekes a dolog, nem? Vagyis az utolsó 20 éved már nagyobb eséllyel szólhat újra magadról, mint az első 20 vagy 25 éved, ami szintén magadról szólt. Na, szerintem mit mondtok
1: nagyban
0: erre?
1: Benne van az elfogadás.
2: Az.
0: Ha nincs más, akkor el kell fogadnod a fizetésedet.
1: Igen, így megnézve a generációmat, hogy már legyint egy csomó ember ebben a korban mindenre. Tehát valószínűleg az van, hogy vagy azt mondtad, hogy jó, akkor elválok, vagy igen, azt mondja, jó, akkor ez már marad így. Vennénk egy nagyobb, jó, ez már így. A gyerek... Igen. Szerintem ez benne van, hogy azt mondod, hogy oké.
0: Okay. Igen, most valakinél lehet, hogy 43, van akinél 48, vagy 45, vagy 50, tehát nem pont 47, ő ezt a 47-et említi, de hogy a körül vagy a legnehezebb életszakaszban. És utána elkezdesz egy kicsit felfelé jönni.
2: Én 46 éves vagyok.
0: De te is egy felfelé ívelő szakaszban igen vagy.
1: Miből látod?
0: Hát igen, ahhoz képest, hogy mennyire mélyen voltál.
1: Hogy honnan jössz?
0: Hogy mennyire Mariannáról, amiből kapaszkodsz. Ahhoz képest szerintem már egy 1500 métert felküzdötted magad, most már csak 9000-en vagy a Mariannáról. Nem, hát mondjuk mondod egy
2: kezdek igazán elszomorodni.
0: Most mondod, oké, elkezdesz elszomorodni, de hogy fölnőttek a gyerekek, igen, ugye? Tehát ez a szülői minőség elvesztése, ami egy fontos identitás, nagyon sok szülő megrecsen, mert hirtelen nem marad más identitása.
2: Óriási.
0: De ha megvan a női identitásod, a barát, a feleség, az önmagára újra időt szánó, önmagát szerető ember identitása, akkor nem lesz nagy baj a feleség, vagy az anya identitás elvesztése, mert van egy csomó minden más, amivel ezt be tudod pótolni. Neked fölnőttek, hát ez egy könnyebbség.
2: Hogyne, persze.
0: Kirepülnek most... 20 évesek, érettségiznek, nem?
2: Most kezdünk újra levegőt kapni. Na, hát ezek a dolgok, ezek igen, ezek most jönnek, de például az, hogy...
0: Hát jó, menopauza, kiszáradás.
1: Van egy csomó más mellé.
0: Bóbi simatak, 3 éve érted.
2: Angulatzavarok,
0: erős izzadás.
2: Száraz a bőröd, hullik a haját.
0: Igen, hajszürkülés, hajhullás. Görbe legalja. Hát ide már csak romlani fog. Tehát, hogy de nem érzed akkor ezt, hogy könnyebbül a dolog?
2: Könnyebbül, egy csomó tekintetben könnyebbül, de például az, hogy...
0: Implantátum csere.
2: Az. És látod...
0: hogy az implantátumot lehet, kifolyik.
2: Hiába cserélem. Már sehogy nem
1: lehet, hisz, hogy rossz az út, ami jársz.
2: Szóval, hogy nekem rám az elmúlt 2 évben kezdett rám ülni az, hogy... hogy változok fizikailag, és ezt egyébként viszonylag rosszul viselem.
0: Aha.
2: Tehát, hogy ez... hogy hogy kezd elmúlni minden, ami így volt rajta.
0: Aha, kezdesz láthatatlanná válni?
2: Igen. Uh-huh. És ez rohadtú bosszant, és tudom, hogy még van ebben egy ilyen 1,5-2 év, amíg úgy megérkezek.
0: Amíg újra végleg kiesnek a fogaim.
2: Amíg teljesen elengedem.
0: Teljesen. Te csontvitkulás.
1: Logo, tacskóbőr, minden.
2: Akármennyit kerázom.
0: Hátizsákok lesznek a melleid, tacskófülek.
2: Akármennyit kerázom magam, már senki nem kapja fel rám a
0: fejem. Pesszimistában látod, milyen a sportolsz, ha karban tartod magad. Egy 50-es jó karban lévő nő, a szexibb tud lenni, mint egy 30 éves, nagyon megcsinált, nagyon felfújt szájú, nagyon valami. Most komolyan, miért gondoljátok, hogy vége? Nincs ennek vége. 48-50 évesen egy nő, hát... Elindult a vénasszonyos kesergés.
3: Figyelj, lehet, tényleg bármit megtehetsz. Ferivel vagyok ugye egykor.
0: Nem érzed az ungörbe aját?
3: Nem.
0: Vagy nem érzed, hogy felfele mész?
3: Hát, fölfele megyek. Megmondom neked.
0: De milyen gyors ez a fölfelé, csak úgy száguld azt.
3: De hidd el nekem, igen? A legdurvább az volt, 48 éves voltam kb. Tehát amikor az eszembe sülsz egy társaságba, nem vagy tényező kicsit.
0: Ugye ezt a nők úgy fogalmazzák meg, hogy láthatatlanná válnál. Tehát bemész egy étterembe, és 10 éve utánat fordultak, és láthatatlan vagy.
2: És tudod, hogy mi a legbosszantóbb, hogy azt érzed, hogy a legjobb formádban vagy, hogy aznap ragyogsz, hogy jó a sminket, hogy jó a ruhát, hogy minden stimmel, és ott ülsz, és cirip, cirip.
0: Na, de akkor mi az ugörbe fölfelé ívelő szakasz?
3: Hálunk, munkásoknak
1: is, hogy neked
2: van ugörbe, de férfiaknak van ugörbe.
0: De nekünk az ugörbe fölfelé ívelő szakasz a motorozás?
2: Motorozás,
0: a kapuzárás, a hülye hobbik megőrülése, ez az ugörbe.
2: És felszedtek egy 20 éves csini babát, mert ti még fel tudjátok szedni.
0: De várjál, a nők, akik elválnak, nagy többségben bizonyított tény, hogy 30 éves palikkal jönnek össze, várjatok.
2: Addig fáradnak el.
0: Kik?
1: Apacsi.
0: Egy csomó 45-50 éves nő.
1: 50 évesen, és tényleg az van, hogy 30 éves
0: sorban, hát ez egy férfi sztereotípia, hogy a férfi lelép kabrióval 20 éve fiatalban. Oké, értem, sokan csinálják. De a nők is, akik elválnak, azok csak 50 éves palival kezdenek, hanem ott van a 30 éves anyakomplexusos kis csávó, brutál felsőtesztel, és kezelgeti a 45-50 éves milfet.
2: Mindenkinek nem feltétlenül egyébként anyakomplexusosok, szerintem egyszerűen arról van szó, hogy a saját korosztályukban, vagy a náluk fiatalabb korosztályban nincs meg az a szellemi, meg igen, lelki érés, ami
3: nincs az a szellemi,
2: amivel mi már rendelkezünk.
0: Tehát azt gondolod, hogy a külsőt feláldozzák a szellemi érettség oltárán.
2: Ezt remélem.
0: Na jó van, drága hallgatók, tessék, akkor írjátok meg, hogy ki hol érzi az ugörbe alját. Jó, miből érzed az ugörbe alját? Írjanak azok, akik megtalálták a felívelést, hogy miben találták meg. Írjanak azok, akik 20 éve várják a felívelést, most 60-ok és nem jött el a felívelés, ott ragadtak, mint a szánkóval az ugörbe alján, hogy nem tudtak átcsúszni a másik oldalra. Tényleg kíváncsiak vagyunk. Tapasztalatokra működik, nem működik, nekem ekkor jött el, kimásztam
2: belőle. Hány éves vagy?
0: Én 49 leszek két hónap
1: már
0: múlva.
1: Már ő kifele jön.
2: Mit beszéltünk? 3 évvel ezelőtt kezdett el testet edzeni a Bali.
0: Igen, akkor mert olyan ramacs állapotban voltam, hogy én tudtam, hogy ez most vagy elkezdem, vagy ez végleg elmegy.
1: Hát 47 éves voltam.
0: 47 éves voltam.
1: Figyeltek,
0: mit akarsz, ezzel mondani?
2: Az, hogy belenéztél a tükörbe, és volt egy pont, ahol már nem tetszettél magadnak, vagy az egészség megőrzés érdekébe csináltad?
0: Hát ebben sokat segített a kamasz gyerekem, aki ránézett, és anyunod,
2: apa.
0: Nem, igen, elnézett a tükör, és azt látod, hogy na most vagy ez végleg elmegy, vagy ezt most még meg lehet fogni. De egy férfinak a 48-50 szerintem az utolsó. Tehát ott nem kezded el, utána már annyi tüneted lesz, hogy már nem is akarod elkezdeni. Igen, nekem volt egy ilyen pillanat, hogy na ez most igen, vagy ez végleg elmegy.
2: Tehát volt egy ilyen
0: volt.
2: Kapuzárás.
0: Nem tudom, hogy ez mennyire kapuzárás, hogy elkezdesz egy kicsit többet foglalkozni. Ez kapuzárás, hogy elkezdesz edzeni?
1: Hát azt mondják rá.
0: De mi, hogy elmész gyúrni, ez a klasszik kapuzárás?
1: Hogy még jól akarok kinézni, még tartani akarom magam, még változni akarok. Hát mi ez?
2: Őszhajszálakat tépkedtél már?
0: Nem, fúra őszülök. Hát nézzek a szakállamat.
2: De olyan.
0: Nem, csak veled, mit akarsz mondani, az ugörbe alján vagyok, nézzek nem, körülben, nem, ott vagy te is, vagy megyünk fölfele.
2: Arról beszéltünk, hogy 3 évvel ezelőtt kezdtél el gyúrni.
0: Az 47.
2: És egyébként ez pont egybeesik ezzel az időponttal.
0: Ja, értem. Tehát amikor... mióta gödör alján nézzünk körbe.
1: Fogjuk meg egymást
0: kezdést, rátsuk ki egymást.
3: Igen, nem lesz nagy baj, én saját példámból mondom nektek, akinek van hozzá humora, tehát az életben, ehhez kell humor. Ha nincs humorod hozzá, megrecsensz. Ha van hozzá humorod,
0: Gödörből. Az én életem egy hátára fordított U betű, amin ha élvezed a lefelé csúszást, akkor kárpótol a gyönyörű kilátás. 34 vagyok, 2-3 éve érzem, hogy most már tényleg az alján vagyok, aztán kiderül, hogy még mindig csak a szoporrolleren gurulok lefelé a domboldalon.
2: 34 éves.
0: 34, és 2-3 éve érzi. 47 éves vagyok, válok, 25 év után gyerekek nagyok, ház, eladás, vagyon, felezés és az új élet kezdete. Zsolt küldte nekünk.
2: Hát ott kell venni egy nagy levegőt.
0: 45 vagyok, hál' Isten mindenem megvan, amit egy kiegyensúlyozott élethez szükséges, de 5 éve vagyok egyedül, nem kellene rosszul érezni magam, edzek, egészségesen élek, szeretem a munkám, de mégis van egy elkeseredettség, amit próbálok utazással kompenzálni, mert szörnyű, ami a mai világban megy ismerkedés terén. Érzelmi intelligenciával megáldott igazi társat találni már szinte lehetetlen küldetés. És ez az, ami nagyon elkeserít, mert már nem érzem azt a motivációt, impulzust itthon, amit régen. Kellemes napot írt a Roland. 42 éves leszek, 41 éve az U-görbe alján vagyok. De most elindulok fölfelé. Csak annyira vagyok az alján, hogy eddig a virágzó cseresznyefámról a de szép, de jó lesz egy csomó pálinka jutott eszembe. Most kinézek a fára, és az jut eszembe, tökéletes hely lenne felakasztani magam.
1: Júj, de nagy váltás!
0: 48 vagyok, ő nem írta le, hogy férfi vagy nő, de szépen mutatja az U-görbén való elhelyezkedést.
2: Valószínűleg nem ironizál.
0: 58 vagyok, széles az U betű alja. Ő csak ennyit küldött. 46 vagyok, 2 hónap múlva, sem értem, miről beszéltek, 3 gyerekem van, még az U betű árnyékát sem látom. Igaz, múlt héten vettem egy szobabiciklit, írja Bea. Azt mondja, hogy 48 leszek, most érzem, hogy mély ponton vagyok, szexualitás elmaradása, gyerekek nagy kamaszok, jönnek különböző betegségek elő, minden nap egyforma, unalmas, céltalan. 46 éves vagyok, sose voltam szép nő, gondolom már ezután se leszek, írja Évi. 37 évesen arra jutottam, hogy nem akarok apatestet, 2 éve napi szinten járok, terembe mellette focizom, soha nem néztem ki el jól, sőt a vibe-om is olyan, hogy bejön a csajoknak, az edzés neked is köszönhető, Bali. Ezt Mark küldte nekünk. Cseszétek meg, nekem ez nem U, hanem ez már W, üszíti. Akkor ott csak a hullámvasút valószínű. De Misi SMS-es nagyon jó, 32 vagyok. Á, 45 éves nő, ha talál fiatalabb pasit, akkor az inkább anyukára vágyik, sem mint párkapcsolatra?
1: Hát benne van.
0: Igen?
1: Benne
2: nem,
1: van.
2: Azért ezt így nem mondanám, szerintem nem feltétlenül igaz. Én sokkal inkább azt hiszem, hogy a elcsúszott a szinkronicitás. Tehát, hogy azok a fiatalok, tehát egy 30 éves nő egészen másra vágyik, mint egy 30 éves férfi. Egy 30 éves férfi azért választ egy idősebb nőt talán, mert hogy nem kell játszmázni, neki nem kell olyan köröket megfutni, amit egy 30 éves csajjal sokszor állandóan napi szinten kell vele szkanderozni. És ezek a dolgok már nincsenek meg egy 40 éves nőben.
0: Na, tehát akkor tulajdonképpen itt nem főt le a kávét 45-50 évesen.
1: Süthet még a nap neked is.
0: Anna, hát itt még süthet a nap 45-50 évesen. Hát itt vannak a 30 éves fiatal,
2: Anna,
0: kigyúrt, izmos, milfekre vágyó tinik, akiket terelgetni kell, azt mondja, gyere a mamához egy kicsit, gyere ide.
1: Meg hát el gyere tudjuk ide ezt engedni egy idő után, nem, hogy anyuka komplexusos. Hát jöjjön, hadd szóljon.
2: Figyelj ide, merre veszem? Semmi gond.
0: Nincs ezzel baj. Írják, hogy itt az idő, van itt lehetőség.
3: Vannak remények, persze. Egyébként figyelj, vannak olyan napok, amikor kifejezetten azt érzem, hogy bármi. Tehát, hogy így azt érzem, hogy
0: olyan kapós vagyok.
3: Még én tényező. És egyébként ez nagyon érdekes, hogyha ezt... Nézd, a Zsül át is ölelt. Át is ölelt a
1: Zsül. Jó, de Zsül boldog.
3: Én is az vagyok.
1: Te is?
3: Persze, hát ez nem arról szól, hogy nem vagy boldog, ez arról szól, hogy szeretnél még látszani. Szeretnéd még, ha észrevennének. Nem akarsz még elpusztulni. Még itt vagyok, még létezem.
2: És még vannak ilyen kis összevillanások? Bárhol.
3: Vannak, és ezek, megmondom azt, hogy jól esnek. Múltkor a Lidlibe volt ilyen.
1: Hoppá!
0: Igen, tényleg? Igen. Lidlibe
3: egy nagyon jó képű férfi állt mellettem, és segített pakolni a szatyromba.
0: És úgy volt az az összenézés, ami lehetett volna?
3: Igen, akkor így összenéztünk, mosolyogtunk egyet, és azt éreztem, hogy ha mondanék egy mondatot,
2: hogy mondjuk innánk
3: egy kávét esetleg, mit szólt.
0: Tehát, hogyha tovább vihetted volna.
3: Valószínűleg tovább lehetett volna vinni, és nekem már ennyi elég. Plusz,
0: már
3: hát ugye,
0: csak a gondolat elég, hogy tovább vihetted volna.
3: Van egy férjem, azért
1: de
3: hozzá, aki szeretek.
1: De legalább a kezdetek összeért, ahogy nyúltatok az akciós tej fölért?
3: Nem.
0: De ott van a villanás.
3: Igen, és az akkor föl tudja tölteni az embert, hogy igen, de azért valaki számára még látható vagyok.
0: Mit látsz?
1: Hogy írt a csávó, akivel összeakadtatok, hogy én voltam az Anna, mindig segítek az idős néniken.
2: De Igen.
0: Tudom, hogy csak a tenalédiért nyúltál. A felső polcon volt a tenalédi.
3: Nyomorult, megjegyzem a számodat.
1: Ez az.
0: Felszer rakva valamilyen oldalra.
2: Juli, még bármi jöhet. Kézen fogva a menopauzával.
3: Jöttök ti még ide.
0: Így is van mindenki. Előbb-utóbb mindenki odaér.
3: Hát az nem ír oda, aki hát sajnos hamarabb. Ahogy mondta James Dean, így gyorsan, haj meg fiatalon, és jóképű hulla leszel.
0: Igen. 30 korom és ott a 40 pluszos nők sorra állnak az ajtómnál, imádják a kis törődést, ha figyelnek rájuk, nagyon hálásak. Hát a 30 pluszosként az U-görbe tetején kezelgeti a 40 pluszos nőket. Na gyerekek, így állunk, tehát akkor tulajdonképpen mondhatni, nagyjából ez a 45-50, ez egy jó kör. Mindenki ezt írta.
1: Ez az alja, és innen föl.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Buda

0: május belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Figyelem, szakemberek! Készen álltok a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát kerestek? Ahol tudásotoknak valóban értéke van? A Metal Sheet csapatába keresünk megbízható, híddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metal Sheet honlapján vagy Facebook oldalán található elérhetőségeink egyikén. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
6: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.

0: Egészség a küldetésünk.
1: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
2: És ez még csak a bemelegítés.
1: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
0: Ne maradjon le a legfrissebb helyi hírekről. Dehír.hu. A debreceni hírportál. Kövesse a Facebookon is. Médiacentrum Debrecen.
3: Mindenhol ott vagyunk.
0: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
4: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
0: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
4: Reklámkukac mcdb.hu.
5: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
6: A Balázsék Rócsó május 15-én megérkezik Debrecenbe. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
7: Hello Debrecen! Nagyon várunk titeket!
8: Délután 5 és 8 között a Kossuth téren.
6: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Newick-kal.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Megválasztották Magyar Pétert miniszterelnöknek. A második világháború lezárásának évfordulójára emlékeztek Debrecenben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. A választáson győztes Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg tegnap miniszterelnöknek a képviselők. Magyar Péter ezután esküdtett az országgyűlés plénuma előtt, és aláírta az esküokmányokat, majd beszédében hangsúlyozta. Hittel, akaraterővel, hazaszeretettel fog dolgozni azért, hogy megfeleljen az olyan elődök figyelmeztető példájának, mint Batthyány Lajos, Nagy Imre vagy Antal József. Tisztesség, bátorság, bölcsesség. Ebben fogok példát venni és tanulni tőlük, fogalmazott, majd hozzátette. Érzem és értem a felelősségem. Ezután megalakult az új országgyűlés vezetése. A képviselők Forsthoffer Ágnest választották házelnökké. A Tisza párt politikusa beszédében új korszak kezdetéről és az Európai Unió zászlajának visszahelyezéséről is beszélt. Az országgyűlés kedden délután 4 órakor tartja következő ülését, ahol a Tisza kormány miniszterei tesznek majd esküt. A második világháború európai lezárásának 81. évfordulójára emlékeztek szombaton Debrecenben. A Medgyessy sétányon tartott megemlékezésen és koszorúzáson Papp László arról beszélt, a háború borzalmainak, valamint a diktatúrák pusztításának emléke ma is arra figyelmeztet, hogy a béke megőrzése közös felelősség. A polgármester úgy fogalmazott, Európában ezt a napot a győzelem napjaként tartják számon, hiszen véget ért a fasizmus rémuralma. Ugyanakkor Magyarország számára az évforduló fájdalmas emlékeket is hordoz, hiszen mi a vesztes oldalon álltunk, és a háború után a kommunista diktatúra következett. Életének 98. évében elhunyt Polgár Sándor, a debreceni közoktatás meghatározó alakja, a Tóth Árpád gimnázium egykori igazgatója. Polgár Sándor a Tóth Árpád gimnázium megalapításától kezdve évtizedeken át vezette az intézményt, és munkájával generációk életére gyakorolt hatást. Polgár Sándort a város saját halottjának tekinti. Kellemes, többnyire napos időre számíthatunk ma. Az időnként megjelenő felhők mindig feloszlanak majd. Napközben a gyenge észak-keleti szél kissé megélénkül, de mérsékelt marad. Dél körül délnyugatira fordul és legyengül. 11 és 2 óra között magas UV-sugárzás valószínű, legyenek óvatosak. Délig 21 fokig melegszik fel a levegő. Délután is napos marad az idő, és még 2 fokot emelkedik a hőmérséklet, egészen 23 fokig.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Olvasunk egy cikket, és a cikkhez kapcsolódik vendégünk, aki megérkezett, egy 51 éves tanárról, aki 13 év után elhagyta a tanári pályát, túl stresszesnek vélte, és leterhelőnek ítélte meg, és online tanfolyamon elvégezte a hivatásos ölelő online tanfolyamot. Kezdetben részmunkaidőben kezdett dolgozni, figyelj, majd teljes munkaidős állást kapott. Jelenleg azzal tölti a napját, hogy akár 9 órán keresztül is ölelgeti azokat, akiknek erre szükségük van, vagyis némi szeretetre. 100 000 fontot, nem értem, a New Yorkban csinálja, de mindegy, és mindegy, váltsuk át, ők mindegy. Jelenleg árfolyam, mint több mint 41 millió forintot keres vele évente, havi közel 3-3,5 millió forintot jelent, az, hogy embereket ölelget. Na már elolvastuk ezt a cikket, ugye ez napokban jelent meg, és ezzel kicsit jobban utána jártunk, és kiderül, hogy Magyarországon van ilyen, hogy ölelés terapeuta. Vagyis elmegy hozzá valaki, akivel egy rövidebb vagy hosszabb beszélgetés után, ez mindjárt kiderül, megölelget az illető téged, és ott ülsz, és a puha karjaival egy meleg ölelést kapsz tőle.
5: Vajon ő is 3,5 millió forintot keres ezzel havon?
4: Gyanítom, hogy nem a New York járakon dolgozik, vagy London járakon, vagy nyugat-európai járakon, De hát ugye tudjuk az ölelés fiziológiai hatását, az rendben van, hogy mi szabadul fel, meg mi termelődik. De és üljek ott én valakivel, aki egyszer csak 10 perc beszélgetés után így ölelget.
5: Lesz az a pont.
4: Tessék?
6: De az ölelés...
4: Ez több mint furcsa, de mindjárt utána járunk.
6: Igen, az ölelés az attól jó, akitől így vágysz rá, hogy oda mész egy idegen emberhez, még akkor is, ha tök szimpatikus, meg aranyos, meg kedves, akkor is azért úgy nem ugyanaz, mintha ne, vagy nem.
4: Igen.
5: Hát vagy pont, hogy egy idegen embertől még azért jobb. Esik jól, mert hogy nincsenek elvárások. Tehát nem kell magyarázkodnod, hogy te miért szeretnél ölelkezni, csak egész egyszerűen jól esik valakihez odabújni, jól esik valakitől egy kis intimitást kapni. És nem kell megmondanod, hogy miért, és nem kell magyarázkodnod, hogy miért. Lehet előtte beszélgetni, vagy nem muszáj, de egész egyszerűen... Tehát, hogy hányszor van az, hogy egyébként ti ölelkezős típusok vagytok?
6: Én nagyon.
5: Te az vagy.
4: Igen. Gyerekeket, igen. Pár barátok, hogyne, persze, tök szíves, minden elköszönésnél, abszolút, persze.
5: Mert hogy én egyébként nagyon, és az, akinek ez nem adatik meg, az szerintem az egy akkora hiány, hogy őrület, és akár fizet is érte. Tehát, hogy ez, tulajdonképpen nekem ebben ez a legfurcsább, hogy ott tartunk ma már, hogy emberek fizetnek azért, hogy valaki megölelje.
4: Aha, őket. Ez meglehetősen bizarr. Na, ebben ez a nagyobb bizarr. De mindjárt megkérdezzük Kispál Patriciát, aki ölelés terapeuta. Hello Patricia, jó reggel,
7: csáó! Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
4: Kik járnak hozzád?
7: Férfiak, nők, vegyesen.
4: Férfiak is, nők is.
7: Igen.
4: Milyen korosztályból?
7: Igen. Ez a középkorosztály, azt mondom, ilyen 40-50.
4: Aha.
5: Milyen hiányokkal jönnek?
7: Magányosak, túl zsúfolt a napjuk, be vannak sokkalva, stresszesek, és akkor így kicsit levezetik. Olyan, mintha elmenné pszichológushoz, csak ugye általában a pszichológusunkat nem ölelgetjük.
4: Uh-huh. Az ölelés az mikor történik? A beszélgetés előtt, közben, alatt, vagy bármikor egyszer csak megölel, te öleled, ő ölel, mi a menete?
5: Hát ugye... Van egy kis előjáték?
7: igen, van előjáték.
4: Érzed az
5: ujjam? Pedig pohárbort legalább.
4: Elindul a kenicsi valahol. Pedig itt vannak a kis
7: igen, mert megérkezik, ugye, akkor megkínálom egy kis vízzel esetleg, ugyanúgy, ahogy ti engem itt is előjátékoztatok. És leülünk, kicsit elkezdünk beszélgetni, akkor nyitok felé, hogy mondjuk először csak a kezét fogom meg, és akkor meglátom azt, hogy ez hogyan veszi ezt a közeledést.
6: Na, hát aki elmegy hozzád, az jól veszi. Nem? Vagy volna olyan, aki azt mondja, hogy
7: nem főképp, mert van, akinek már csak egy jelenlét elég, hogy így megfogjuk egymás kezét, és akkor... Van, hogy már elég, az is. És közben mondja a magáét, mondjuk. De van, aki viszont meg pont az ellenkezője, hogy tényleg igazán az ölelésre vágyik, az összebújásra, és akkor mondjuk eldőlünk.
4: Most azt mondod neki, hogy igen, ez a rossz lányok 20 ezer, igen. Értjük, de azért, ha már álljál le egy kicsit, ez már nem az a kategória, akkor menj el.
7: Nem, hát itt ugye nem vetkőzünk le, tehát igen, már itt
4: élménybeszámolókat olvasd el, és akkor menj el a Mester utcába, a 6. emelet, és ott azt kapod, amit szeretnél.
7: Nem.
4: És valaki belép, és az, hogy hagyjuk a dumát, csak ölej meg, és akkor bújtok, mint a vadmalacok az erdőmén egy fél órán keresztül?
7: Hát egy ilyen ember volt, aki egyből megölelt. Tehát amúgy inkább ők is zavarva vannak, beszélgetnek. Általában, hogyha nagyon feszült a kapcsolat, vagy a hangulat, bocsánat, akkor vagy megkezdem mondjuk, hogy mit dolgozol? Van egy családod? Tehát, hogy ilyen alap, ilyen teljesen hétköznapi kérdéseket teszek föl nekik, és akkor már el tud indulni egy beszélgetés.
5: Jó, belép a szobába, megkínáltad vízzel. Bementek a szobába, ott van mondjuk egy ágy, tehát, hogyha én úgy szeretnék ölelkezni, hogy lefekszünk.
7: Igen, van egy szék is, hogyha ő először így távolságot szeretne tartani, akkor odaül le, de ha akar, az ágy szélére is leül.
4: És tehát van, hogy egy lefekszetek is együtt ölelkeztek az ágyon? Extra
7: bizony.
4: Családos, férjes, feleséges nő, férfiak, nők oda mennek, és igen. Fekszetek együtt összebújva az ágyon. És ő azt mondja, azért, mert mondjuk a feleségemtől nem kapom meg, így vagy leterhelt, vagy gyereké vannak, és akkor ott bújtok egy fél órát.
7: Igen.
5: És akkor lehet kérni kis kiflit, meg nagy kiflit.
7: Ahogy szeretném.
4: Ne csináld!
7: Így van, felnőtt
4: férfiak elmennek, hogy kis kiblőbe feküdjenek?
7: Akár. Vagy úgy fekszik hozzám, hogy a mellkasomra teszi a fejét, és akkor így ölelem, mint a felesége.
4: És akkor nekem tűnik ennyire bizonyolná. Ahogy a feleséged, a felesége nem csinálja.
6: A felesége nem csinálja. A feleségétől ezt nem kapja meg, azért megy hozzád.
7: Így van, így van. Általában gyerekük van, vagy több gyerekük, akkor ott már a logisztika, ki merre megy a lakásba, és akkor, vagy a gyerekér, és akkor egyszerűen már ilyen eltávolodtak az emberek, meg ugye volt közben egy Covid is, ami szintén távolságtartásra hozta az embereket, ugye én tömegközlekedéssel járok, azt is látom, hogy eleven a metrón is már tágasabban ülünk, mint mondjuk egy Covid előtt.
5: Uh-huh. És
4: addig kérdezek, amíg gondolkozol, hogy zuhanytus, fürdő, törölköző, az ki van téve?
6: Ja, tehát,
4: hogy
7: nem szükséges.
4: Nem szükséges. Nem, hát szokott lenni, hogy dusfürdő.
6: Ez egy másik szolgáltatás.
4: Na, hallgató kérdezte, hogy zuhanytus, fürdő.
6: Én ezért nagyon sokat jártam egy masszírozó helyre, ott például az volt kitéve egy kis tábláskára, hogy ahogy hozzáérsz a masszörhöz, és valami olyat csinálsz,
4: vége van, azon a vége.
6: Nálad van szabályrendszer? Mit szabad, mit nem? Meddig megy el egy ölelés?
7: Hát ugye maga a szolgáltatás az teljesen erotikamentes. Hát, tehát
4: de van, aki túl gondolja? De van, aki túl gondolja?
7: Eddig érdekes mód nem volt.
4: Soha senkinél nem érezted, hogy enkül az finhorn az enkül, kicsit a pisztolytáskája elkezdte nyomni, semmi. Idegen férfiak összebújnak egy idegen nővel, egy szobában, egy
6: ágyal,
4: nem történik semmi, soha nem volt ilyen.
7: Utólag volt, mert utólag SMS-ben, hogy volt, aki írogatott utána, hogy hát ő közelebbinek érezte ezt az ölelkezést, mint amilyen szolgáltatásra jött, és hogy esetleg elhívhatna egy kávéra is. Uh-huh. És akkor hát én visszértem neki, hogy ne haragudj, ez eddig tartott, amíg nálam volt.
4: Hol a határ? Ha finoman még beleszuszog a nyakadba, és kicsit a nagy kiflibe ott fekszik mögötted, és kicsit lihegve átszuszogja a füledet, az még az ölelés része? Vagy van egy, vagy valahol egyet ilyen
7: hát
4: etikai, vagy
7: morális? Hát most, hogyha pont ott a feje, akkor mit tehet róla, hogy oda szuszog?
4: És neked nem fura, hogy 8 órában van idegen férfiak szuszognak a füledbe? Én értem, hogy
7: nem, mint szuszog oda.
4: Nem, mint szuszog
7: oda. Nem. Aha. Van, akivel egymás mellett ülünk és átöleljük, van, akivel állva megöleljük egymást, megsimizem a hátát,
5: na ez az, hogy
7: a buksiát.
5: Simi van közben? Valami kis
7: persze, hát az megnyugtató, tehát, hogy ez az érintkezés, az érintés eleve, ugye ez a stresszoldás, meg a magány lényege, mert magánynak, hogy érezze azt, hogy ott vagyok neki, és megnyílhat akár, vagy ellazulhat.
5: Olyan nem volt furcsa, hogy amikor azt mondjam, mondd a nevem.
7: Nem.
4: Visszatérő vendégek vannak, vagy mindenki egyszer megy, vagy van, aki visszatér?
7: Egy-kettő visszatérő már van.
4: Milyen történetek elmennek? Mondj, mesélj nekem, középkorú férfiak mit mondanak? Miért van szükségük az ölelésre leginkább? Mi a történetük?
7: Volt olyan, aki egy nagyon emlékezetes vendégem volt, ő egyszer volt, ő például egy nagyon mély gyászban van.
4: Aha.
7: És azt nem bírja feldolgozni, ezért keres így.
4: De egy párkapcsolat nélkül van?
7: Igen, nem talált. Tehát már mit tudom, 10 éve meghalt a feleség, és ezt nem bírja feldolgozni. Neki javasoltam is, hogy azért már szakemberhez is menjen
4: el. Egy gyászterapeutához, vagy
7: van,
4: egy komolyabb terápiára.
7: Tehát, hogy van az a szint, amikor beszélgetünk, aha, és akkor van, hogy ajánlom, hogy azért egy pszichológust, aha, ilyen és ilyen témába keressen fel.
4: És nő miért megy nőhöz ölelést kapni?
7: Ugyanezért.
5: Mert hogy otthon nem kapja meg.
4: Mert hogy otthon, a férjétől...
7: otthon, hát igen, de itt a nőknél már más a helyzet, mert ott akár pletyizni is, meghallgatás, akkor mondjuk a férjét kipanaszkodja, hogy mekkora egy bunkó, mert mondjuk nem cseréli ki a villanykörtét már fél éve.
4: A végén fekszetek kis kiflibe?
7: Tehát, hogy a nőkkel egyébként nem szokott annyira összebújás lenni.
4: Aha.
5: Csak megfogjátok egymás kezét?
7: Nem.
4: Csak megölelegetnek.
7: Általában velük ülünk az ágy szélén, és akkor új bújik hozzá mondjuk. Van olyan, aki el is sikrja magát, mert ugye az nőknek úgy kijön ugye a feszültség egy jó öleléstől.
5: És a férfiaknál a fő motiváció az, hogy tehát van ugyan párkapcsolatuk, de otthon egyszerűen elfogy a szeretet, nem kapnak annyi figyelmet a feleségüktől, mint amennyit elvárnának, és akkor ezt veled pótolják.
7: Igen.
5: De ott bejátszik a szexualitás, vagy hát legalábbis azt gondolná az ember, hogy van.
6: Hát csak megfordul.
7: Hát ez egy alternatívája. Tehát még nem megcsalni akarja, de mégis szeretne máshonnan szeretetet kapni. Mert végül is én semmi nem kontárkodok bele a házasságokba, miattam egy férse fogja otthagyni a családját, de mégis szeretné megkapni azt, amit otthon nem.
6: Azért megvan a kép, hogy azt mondom Békának, hogy kicsit később jövök haza, kicsit mert megyek ölelkezni.
4: Igen, ez egy jó kérdés, hogy egyébként ők elmondják ezt otthon, tehát visszakérdezett, hogy figyelj, tudja a párod, hogy itt vagyok, mondta, de a feleséged.
7: Sose kérdeztem még
4: erre. Nem kell, az az ő ügye, hogy mondja vagy.
7: Információm.
4: Igen, neked nem kell tudni, azzal számoljon elő, hogy mondja vagy nem mondja, a kapcsolatuk minőségében neked igazából nem kell.
7: És a lelki ismeretét mi bántaná?
4: Aha.
7: Tehát, hogy nem csalta meg. Csak elment mondjuk úgymond egy ölelkezett pszichológushoz.
4: Egyébként ezt tanulni kell, tehát ez egy létező tanfolyam, az ember, oké, hogy kós lesz, azt mondjuk igen, de hogy ölelésterapeuta, mert ölelni ez mindenki tud.
7: Nincs még erre.
4: Tehát effektíve képzés nincsen.
7: Ezért is van elég nehéz dolgom, és bőven nem keresek annyit, mint az, akit említettél a cikkbe. Itthon ugye egyedül csinálom még, és nem úgy vagyok, hogy mint nyitok egy cukráznát, és akkor ellesem mástól a marketinget, hogy hogyan kell csinálni, hanem én itthon így teljesen így önállóan próbálkozom betörni a piacra vele. Az álmom, hogy majd esetleg egy rendes üzletet nyitni több terapeutával, és akkor többen is ölelkezhetnek egyszerre.
4: Hát úgy, mint a, mit tudom, a Tájföldön látod a lábmasszáz szalon, hogy ott ülnek, és akkor masszírozzák a lábakat. Itt lesz egy szalon,
7: hát
4: a zárt szobákból az emberek, az emberek ölelkeznek.
5: Tiffanyhoz küldenélek most téged. Tiffany nagyon jól ölel.
6: Neked rám van most szükséged.
4: Egyszerre bizarr, egyszerre rémisztő, egyszerre ijesztő, de közben egy tendenciát is mutat, hogy ember-embertől mennyire elidegenedik, vagy hogy milyen hiány van ebből, vagy hogy mennyire sok magányos ember van.
7: Igen, tehát, meg azért most munkahelyeken is most már, hogyha manapság már megfogod a vállát, már megzsarognak azzal, hogy szexuális zaklatást követtél el a kollégáddal. Tehát, hogy azért minden szabályozás így taszítja el az embereket egymástól, szerintem.
5: Uh-huh. Azt meg lehet kérdezni, hogy mondjuk mennyibe kerül egy fél óra, egy óra nálad?
7: A fél óra az 20 000 forint, és az egy óra meg 25.
6: Na, nem is ugrott akkorát.
4: Nincs is akkora ugrás. Ja. Aha. És ebben annyi ölelés van, amennyit akar. Tehát akar végig, akar egy a végén, tehát ez nincs meghatározva.
7: Hát ezt adja a találkozó maga.
5: Szól közben valami zene? Isztok előtte egy pohár bort?
7: Én mennyi? Szoktam betenni egy kis hangzenét, általában ilyen, hát nem túl relaxálót, hanem ilyen vidám popzenét szoktam betenni. Aztán volt már olyan, aki megkért, hogy kapcsoljam ki, mert csöndbe szeretne lenni.
5: És figyelj, mi van akkor, amikor nyilván egy masszőrnek is van egy csomó olyan szituáció, hogy van olyan ember kerül a kezei közé, akihez nem szívesen nyúl. Mi van olyan, ha olyan emberrel találkozol, akihez egy porcikát se kívánja, hogy hozzá kell érni?
7: Hát volt már ilyen, de szerintem ő nem érzékelte.
5: Tehát, hogy megfogtad, megöleltet.
6: A meló az meló.
4: A masszőr, hogy jönnél, ha a masszőr is olyan kapolyat, nem feltétlenül, de ha már ott vagy, akkor megcsinálod, persze. Tehát, hogy ez
7: hát ugyanúgy kedves voltam vele, semmi akadálya. Hát ő most arról nem tehet, hogy úgy nincs hogy meg büdös? A szimpátia, vagy igen, mondjuk izzadság szaga van. Azért igénytelenül büdös emberek nem járnak ide.
6: Azon gondolkodom, hogy ugye az, amiért ez létrejött, az egy nagyon nagy megnyílás a beteg részéről, nevezzük így, hogy beteg,
7: igen,
6: a páciens.
7: A páciens
6: részéről egy nagyon nagy megnyílás kellene, hogy legyen, hogy ezt ennyi idő alatt azt létre lehet hozni. Tehát ahhoz, hogy nekem én letegyem az ilyen terheimet, egy ilyen ölelés az azért tök kevés. Miben segít ez? Ott egy ilyen pillanatnyi megnyugvás? Vagy például az a csávó, akit mondtál, hogy ott volt nálad, és már meghalt 10 éve a felesége, ő rajta tulajdonképpen tudtál segíteni, vagy az a fél óra jó volt neki, és azt mondta, hogy oké, meg vagyunk.
7: Pillanatnyilag érezte jól magát végül is, ennyi, de tehát, hogy ezeket
6: valami elindul így, benne.
7: Igen, elindul. Tehát, hogy úgy jobban érzik magukat az a fél óra után, és lehet, hogy esetleg ellazul annyira, hogy nekem elmondta, és akkor érzi mondjuk a súlyát a problémájának, hogy hát lehet, hogy már itt túl vagyok rajta, és akkor mondjuk otthon már könnyebben beszélnek róla, mert úgy megy haza, hogy ő egy kicsit lehiggadt. Uh-huh.
4: Most egy Gyula nevű páciensed nem jelentkezett most véletlen?
7: Még nem. Majd szólok, jó? Majd.
4: Már nem a Gyűre gondoltam.
5: Semmi luxus nem volt az életemben.
4: Egy kázió valakezért. Balázs, hogy Gyula nem szeretném. Most vágyik egy forró öleléssel. Láttuk az interjút, hogy ráférne egy ölelés. Ezért mindenképpen izgalmas. Hány páciensed van egy nap? Körülbelül mi most az átlag? Mennyien jönnek?
7: A 2-3.
4: 2-3 már naponta megjelenik, aki szeretné, hogy...
7: Hát ezért nem minden nap. De úgy nagy átlagban.
5: Van szezon, amikor többen jönnek? Vagy amikor
6: karácsony előtt.
4: Igen, karácsony
7: előtt. Nem, karácsony előtt mindenki van foglalva a karácsonyi készülődéssel inkább. Úgy mondanám, hogy ilyenkor tavasszal egyébként több tud lenni. Egy sajnálatos mód egyébként halottak napja körül van a legtöbb.
4: Aha, ez milyen érdekes.
7: Ott úgy elérzékenyülnek jobban az emberek. Így a Google kereséseken is, ugye, ahogy így nézem, hogy keresnek rá az oldalamra, ott is ilyen témákból keresnek, és ott találnak rá.
4: Tehát az például egy ilyen fokozott, felfokozott érzelmi állapotú
7: napok? Igen, ott visszaemlékeznek, elgyengülnek, igen. Tehát így a november tud így erősebb lenni nekem.
4: Azt a
5: mindenit. És letelik az egy óra, akkor úgy finoman...
4: Hát az jelzi, persze, terapeuta, igen, az 50 van. Persze, az a terápiára is jelzi, 50 perc kivarakva egy óra.
7: Nem, egyébként az egy óra, nem, hanem általában 45-50 perc után, úgy elkezdek úgy
5: beszélni. Azt mondtad, hogy már zsibbad akarom.
7: Nem, de úgy elkezdem úgy alakítani a beszélgetést, hogy lassan-lassan készülődünk, de még van időd, ne aggódj, és akkor már kezdek úgy jobban beszélgetni velük, hogy így... Készülődőre vesszük a dolgot.
4: Meg hát, hogy tudja, hogy annyi, akkor azt ő is tudja, hogy annyi. Igen. Neked van párod egyébként? Tehát, hogy vagy te most egyedül, vagy nem a masszázs, vagy az ölelés miatt kérdezem, hanem, hogy ő tudja, vagy ő elfogadja ezt, hogy ezt csinálod?
7: Hát, miért ne lenne ez elfogadott? Miért? Na, csak kérdezem. Te elfogadj, hogy rádiózol?
6: Majdnem ugyanaz.
4: Kis kiflibe, nagy kiflibe bújni, lehet, hogy az ember párja föltesz egy-két kérdést, nem gondolom, hogy nem elfogadható egyáltalán, nem, hát ennél vannak azért rosszabb munkák, és csak kérdezem, hogy ő mit szól ez.
7: Teljesen hétköznapi van minden.
5: Elfogadja. Aha, persze. És most összebújunk?
7: Gyere,
4: Juli, nagyon,
7: én menjek oda, vagy te jössz
4: ide? Juli nagyon szenzitív, nagyon vágyik. Nagyon szenzitív. Én nem tudtam, hogy van ilyen Magyarországon. Ez tök menő egyébként. Ölelésterápia.
7: Igen, mert egyedül vagyok, és így nem nagyon találnak rám az emberek.
4: Aha.
7: Igen.
5: Na majd most.
4: Nem, de ez hasznos. Most legyártottad azért a saját konkurenciádat. Hát ölelni én is tudom, hogy van egy és képzés az ember.
7: Fél óra 20 000
4: vicce. Egyéb művészeti tevékenységről. Még a putyimat se kell levegyem. Akkor rendben van. Na érdekes, hát köszönjük, hogy itt voltál, meg megmutattad ezt. Sok lényeget kívánunk neked. Ti elmentetek egy ilyen kis összebújó ölelésbe, ugye ölelés terapeuta volt a vendégünk, gyerekek, felnőtt nők és férfiak járnak ölelkezni, kis kiflibe, nagy kiflibe feküdni egy kanapén. Meglehetősen bizarr, de értem a hiányt, nagyon, amit pótol valójában.
6: Hát én elkezdtem besunyogni a lányokhoz, mert ugye a szerkesztői szobában...
4: Felfoghatatlan, ami ott történik.
6: Visszatérünk a kitelepülések kicsim. Hogy elkezdtem besunyogni, hogy rájuk nézek, hogy mi történik. Hát, hogy is mondjam, ilyen szégyenkezéssel, vegyes borzongással fordultam ki, ahogy két ember ezen a kis
4: kék babzsákon bújnak.
6: Bújnak, csöndbe vannak, lecsukott szemmel, tehát úgy aludtatok, mint teljesen egy édes pár.
4: A Laci csak mondta, hogy fiú, tényleg bújnak, és mondom, figyelj, nem merek oda nézni. Nekem ez felfoghatatlan, hogy egy nagyon kedves, tehát egyébként tök helyes csaj, meg aranyos, igen, meg kedves, de hogy egy vadidegenül bementek, és ott bújtatok ezen a babzsákon, ott ketten, mint a vadmalacok. Ez számomra teljesen értelmezhetetlen.
5: Tudod mi a forrás? Az elején egy kicsit zavarban vagy, igen? Aztán elkezd megnyugodni a légzésed, és úgy kiengedsz.
4: Aha.
5: Jó illata van egyébként, de hát, hogy az orrom a tarkójánál volt, én voltam a nagy kifli, és akkor így hátulról átöleltem, és közben egy picit simogattam.
4: És akkor a kiengedés az, hogy... Ez az! Júli! Azt a mindenit!
7: Hogy látom, működik az ölelés? Hogy ez még belefér?
4: Te jó Isten, úristen! De és akkor arra néztem, és azt látom, hogy tényleg ott bújtok.
5: Kellemes volt.
4: Tudjátok, de ez milyen, hogy alapvető dolgokból szolgáltatás lett, azért ez milyen érdekes.
5: Hogy emberek fizetnek azért, hogy egy kicsit hozzásöntörődjön.
4: Szóval azért ez egy Black Mirror rész, ha belegondoltok. A Covid idején miből ért, kérdezi valami. Viszonylag friss a történet, mióta egy-két éve csinálja.
5: Pár éve csinálja, egyébként idős gondozással is foglalkozik.
4: Aha, nem, tényleg le a kalappal, meg én értem, tehát a lélektanát, a hiányát, ennek a testi és fizikai és lelki ellazulását, és az oxitocin termelést, és az örömhormonok, tehát mindent értek, ami fizikailag ez beindít. De közben valahol mégiscsak nagyon szomorú és bizarr világ lett ez, hogy emberek ölelésért kifizetnek 20 000 forintot, hogy magányos vagyok, vagy gyászolok, és gyere ölelj meg. Tehát, hogy valahol közben meg borzasztóan dermesztő az a világ.
5: Pont azon gondolkodtam, hogy ha bármelyik kötök kellene így most ölelkeznem egy ilyen babzsákon, annak lenne valamilyen színezete. Tehát valószínűleg röhögnénk, meg egyikünk se tudna ebben a történetben így lelazulni, meg így feloldódni. Talán az Anna lenne az, akivel úgy tudnék oda bújni, hogy nagyon gyorsan így le tudnánk lazulni.
6: Most mert velünk mi a bajod?
5: Mert végig vihognánk szerintem az egészet. De úgy, hogy egy idegen emberhez
4: lesz, hogy könnyebb, igen.
5: Sokkal egyszerűbb. Tehát, hogy nem kell magyarázkodni, nem kell semminek se történnie, csak egész egyszerűen a fizikai közelség.
6: Ez ugyanaz a rendszer, ami a pszichológusnál van, hogy családon belül nem beszéled ki, nem mondod el, és elmész egy vadidegen emberhez, fizetsz neki 10 000 forintot egy órára.
4: De azért van egy fizikai kontaktus. Tehát, hogy azért ez...
6: De most én az alapot mondom, amit most a Juli mondott, hogy egy idegen emberhez tök szívesen hozzábújik, és el tud lazulni, hozzánk meg azt mondja, hogy nem tudna, érted? Tehát, hogy ez ugyanúgy működik, akkor mint a pszichológusod?
5: Szerintem
6: hogy oda eljársz?
5: Azok az emberek, akik ide jönnek, azok szerintem otthon bújnának, csak effektíven nem kapnak, hogy is mondjam, viszonzást.
4: Aha, igen, Anna, viszont megvan a mi vállalkozásunk. Most itt egy hallgató, ketten fogjuk csinálni. Ha valakinek minden rendben van, 35 plusz száfejét elküldöm az Annába. Ezek vagyunk mi ketten. Jó? Kihez mész? Annához vagy Balihoz? Balihoz, üljél le ide. Hogy nézel ki? Mi van rajta? Na ide figyeljél.
5: Így keltél föl?
4: Így keltél föl. Ez az állandó fel.
5: Ezzel már dolgoztál.
4: Na eltakarosztál a jó bűn. anyám. Megy 35. Köszönjük szépen. Hogy néz? Hogy vagy fölöltöz? Jó? Annához akarsz menni? Annától is meg. Férfi az, hogy nőhöz akarsz menni.
5: Megvan az új vállalkozat.
6: Lenne egy kis előfelmérés, ahol elmondja a csávó, hogy olyan bizonytalan vagyok, hogy jól csem az életemet, erre a válaszod.
4: Ez az vagy. Egy szerencsétlenség vagy.
6: Egy utolsó szardarab.
4: Egy szardarab.
6: És mester.
4: Hogy maradtál eddig életben?
6: Nem érzem a családomban a helyemet se.
5: Hát nincs is.
4: Anna, gyere ide, segíts. Mondd el neki te is.
8: Én is mondanám neki, hogy minek születtél meg erre a világra? Te szerencsétlen.
5: Hát veled is
8: nem
5: csak
8: tudod jó dolgodban mit csináljál. Na húzzál el innen, tedd le a pénzt, azt húzzál el innen, tényleg.
4: És lenne ölelés veled, mi meg megnyitnánk. Túl sikeres vagyok, hadd menjek el hozzátok egy órára című szolgáltatás.
8: Fú, de jó, Balázs, én ebben nagyon benne
4: lennék. Ez a mi szolgáltatásunk, ez lett. Ezt már megcsinált a Cserruzsi, de valaki.
5: Most milyen jól sikerül.
4: Azt milyen jó, milyen
8: nagyot ment. De mi nem beszélgetnénk, tehát mi nem ilyen pszichiátriai, mint a Csernus, csak elküldjük az anyjába.
4: Ennyi. 20 plusz áfájra elmegy az anyjába.
1: És akkor egy rövid szünet. Anna

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Minden páros évben új Vojtina fesztivált rendeznek. Ma kellemes napos tavaszi idő lesz eső nélkül. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Hagyományteremtő szándékkal 2021-ben hívta életre a Vojtina Bábszínház a Vörös Sipkások nemzetközi találkozóját, hogy bemutatkozási lehetőséget adjon a különböző országok bábszínházainak és alkotóinak. 1925-ben született Kemény Henrik, ezért páratlan évben rendezik meg ezt a seregszemlét. A páros évekre pedig most egy újabb fesztivált hívnak életre, Vojtina vonal névvel. Láposi Terkát, a Vojtina Bábszínház igazgatóját hallják.
2: Páratlan évben tartunk egy Vörös Sipkások nemzetközi találkozóját. Ott a tradíciót, a vásári bábjátéknak a tradícióit követjük végig, és annak megfelelően hívunk meg nemzetközileg is híres előadásokat és játékosokat. Akkor legyen a páros évben olyan, amikor abszolút kiverjük a határainkat, az ajtóinkat megnyitjuk.
1: A Vojtina Kávin téri épülete olyan kortárs előadókat fogad majd, akik bemutatják, milyen újszerű színházi formanyelv és vizualitás jellemzi napjainkban a bábjátékot. Három előadást láthat majd a közönség május utolsó hétvégéjén. Pénteken a Káva kulturális műhely lép színpadra, szombaton a Mesebolt, vasárnap pedig a Ciróka Bábszínház. Szentei Tamás kulturális osztályvezetőt hallják.
3: A 26-os év nagyon gazdag színházi fesztiválokban. Kezdődött a Deszka Fesztivállal, most folytatódik a Vonal Fesztivállal. Júniusban lesz egy gyermekszínjátszó találkozó Debrecenben, és a fél év záródik az országos színházi találkozóval. Nagyon színvonalas, nagyon jó fesztiválok ezek, és azt gondolom, hogy a debreceniek is elégedettek lesznek.
1: A Vonal Fesztiválon a Vojtina ugyan nem lép fel, de gyermeknap alkalmából a Debreceni Társulatot, a Debrecen Drive-on és a Nagyerdei Kultúrparkban is lehet majd látni.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: Április 1-én hatályba lépett az energiaügyi miniszter rendelete, ami meghatározza a szolgáltatások díjmértékét és kimondja a kényelmi díj alkalmazásának tilalmát. Ez azt jelenti, hogy olcsóbban lehet parkolni. A változásról az ügyfeleit

0: esetben értesíti a DD Parking.
1: A DD Parking információit hallották.
0: Kellemes, többnyire napos időre számíthatunk ma. Az időnként megjelenő felhők mindig feloszlanak majd. Napközben a gyenge északkeleti szél kissé megélénkül, de mérsékelt marad. Dél körül délnyugatira fordul és legyengül. 11 és 2 óra között magas UV-sugárzás valószínű, legyenek óvatosak. Délig 21 fokig melegszik fel a levegő.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Nézzétek a meccset tegnap, gyerekek? Nézte valaki?
1: Volt meccs!
0: Volt meccs! Mi volt a meccs? Mi lett a meccs végeredménye?
2: A Paris Saint-Germain.
0: Paris Saint-Germain.
2: Tovább jutott.
0: Vagyis akkor ez mit jelent?
3: Hogy az Arzenállal fognak itt eljátszani.
2: Május 30-án jönnek.
0: Május 30-án jönnek Magyarországra.
2: Igen.
0: Igen.
2: Hiszen a BL döntő.
0: Hiszen a BL döntő itt lesz. Nektek mi volt a legnagyobb esemény, amire nem mentetek el, pedig lehetőségetek lett volna?
2: Na ne szórakozz.
1: De már ahogy kérdezed, tudom, na, hogy mi következik.
0: Nem kell kellett volna hívnom téged, azt kellett volna mondanom, hogy van egy jegy, ne haragudj, én nem megyek, de odaadom.
2: Ne szórakozz, hogy van jegyed, és nem mész el.
0: Nincs. Meghívtak a BL döntőre, igen.
2: És nem mész el.
0: Nem.
3: Mert más dolga van.
2: Mit vágjam hozzá?
0: Még nem tudom, mit csinálok, de nem tudom. Kérdeztem, hogy hányan lehet menni. Mondták, hogy figyelj, egy jegy van, nagyon sok szeretettel várunk. Hát itt az UEFA mondja a jegyárakat, horror csillagosség. És mondtam, hogy hát én nem tudom még, mit csinálok szombat, és ezt szerintem nem.
2: Hát BL döntőre egyedül is kimész, basszus.
3: Hát igen. Biztos, nem tudjuk, hogy ki van még a pályán.
0: De ki játszik, azt tudom, ki játsza a BL döntőre?
2: Arzenál, Paris Saint-Germain.
0: Az jó, Paris Saint-Germain. Hát a Messi, tudom.
3: Nem, úgy van. Itt talán már érted, hogy miért nem megy.
0: Mikor van ezen a hét? Most hétvégén, vagy jövő héten?
2: Május 30.
0: Az jövő hét hétvége. Vagy nem, az
3: hát
0: két
3: az hétvége. Még arrébb van, vagy három.
0: Aha.
2: Na állj. Mit csinálsz helyette, ami
0: nem
2: hírti?
0: Csinálok semmit helyette. Megmondom, hogy történt a telefonhívás. A telefonhívás úgy történt, hogy van egy jegy a BL döntőre, szeretnék-e menni.
2: Ráadásul ők hívtak téged.
0: Fölhívtak, igen, van egy jegy, igen, hogy adnának egy jegyet. Szívesen menjek ki. És mondtam, hogy figyeljetek, mikor van ez a kavírnyászás, hogy üldözik a labdát ott néhányan ott a BL döntő. És hát akkor május végén.
2: Emberek eret vágnak most.
0: Nem tudtam megmondani, hogy mit csinálok május végén, azon a hétvégén, ezért nemet mondtam a BL döntőre, nehogy esetleg úgy mondjak rá igent, hogy közben valamit csinálok ott május hétvégén. Nem
3: május
0: tudom, például már... kocsit mosok.
3: Igen, meg le lehetsz a Balatonon.
0: Vagy nem
3: most följössz. Azért följössz, érted, hogy szombaton hát egy mesél is hazamegy.
0: Pénteken lemegyek a Balatonra.
2: Egy
0: szombaton visszajövök, és utána még lemegyek szombat este megint, és négyszer járom meg az oda-vissza.
3: Na, hát csupi. Érez ennyi?
2: Jó,
3: hát
2: csupi, azért sértődtél meg egy kicsit, mert csak egy jegyet kaptál. Ugye? Ne,
0: egyébként az volt a kérdés, hogy vihettek-e valakit, de ismerem ott, hogy hova mentem, hanem tudom, hogy melyik pályába mentem volna. Tehát, hogy így, Csányi,
2: az
0: Orbán.
2: Az emberek még mennek oda? Hát, nekik még van belépőjük?
0: Igen, jó kérdés, Batom, Orbán, Szijjártó, tehát ismerem, meg
2: vannak. Belépsz, és azt mondod, Vitya.
0: De most ez egy nagy dolog erre nemet mondani? Most én kérdezem, én az én univerzumomban.
2: Igen.
0: Hiba volt?
2: Igen.
3: De mi miatt hiba? Hát nem érdekli.
2: Mert vannak olyan, tehát ha még úgy is, hogy abszolút laikus vagy, még úgy is, hogy nem nagyon érdekel a foci, azért egy BL döntőre az ember elmegy.
0: De most mit
2: hogy...
0: csináljak, ha nekem csak a kis pes?
2: Ja.
3: Érted? Hát van
2: tartása. De azok nem hívtak, hogy ingyen jegyet adtak.
0: Biztos, hogy nagyon nagy hangulat lesz egyébként.
2: Óriási hangulat lesz, iszonyatos derbi, biztos óriási küzdés lesz a pályán.
0: Nektek tehát... soha nem volt olyan, hogy valami nagyon nagyra hívtak, és azt mondták, hogy figyelj, nem tudom, ez most egy olyan lehetőség, hogy úgy kicsit messze is van, meg a fene se tudja, mi van, bejön valami jó program.
3: Ugye?
0: Mi van, ha bejön arra a hétvégére valami jó program? Nem lehet tudni.
2: A Gergely ugornyai felolvasó estre.
0: Mi van, érted?
2: Pántam azt is.
0: Át lehet szapozni Szántódról izébe, érted, Réfülöpre. Hát
3: ilyen meccs lesz még, érted? De olyan naplementát ki tudja?
2: Hát az biztos. Ilyen meccs nem biztos, hogy lesz, és nem biztos, hogy Magyarországon lesz. Tehát, hogy szerintem ez egy olyan csillag együttállás, amit lehetetlen.
0: Most komolyan lelkismert furdalást csináltál, várjál. Milyen nap ez? Kik játszanak? Hol van
3: ez? Budapest?
2: Tudod mit? Ez szombat. Ez május 30-a szombat.
0: Május 30-a szombat. Nektek soha nem volt ilyen, hogy egy nagyon nagy szansz, lehetőség, koncert, filmbemutató, utazás, és azt mondtátok, hogy nem köszönöm, kicsit önsonsontóan nem volt. Én bele se gondoltam, mondom, hogy messze van, nem tudom, köszönöm, aranyosak vagytok, hát én nem, most nem megyek BL döntőre.
2: Az a baj, hogy én mindig csak jó okkal hagytam ki.
0: Igen, tehát olyan nem volt, hogy magadat szabotálva valamiért nem menjél. Aztán, hogy itt van két Madonna jegy Párizsba, repülőbe menjél.
2: Hol van a kis jegy?
3: Nincs.
2: Én most azonnal mennék. Nem, olyan volt például, hogy lehetett volna mondjuk elmenni Szigetre, és megnézni valami random koncertet, és akkor így azt mondtam, hogy ahhoz most annyira nincsen kedvem, de hogy
3: A nagy dolgok nem érték el a Julit, érted?
2: De az, hogy egy BL döntőre nem megyek el, csak azért, mert egyet adnak.
0: Nem is feltétlenül, nem, mert én gondolom, ismerek mindenkit, és simán elmentem volna egyedül. Nem, egyszerűen nem valahogy úgy ott rúgják a bőrt, jó hangulat van, értem. De
3: nekem
0: nem,
3: volt
0: nem.
3: Londoni meghívásom, George Michael koncert.
0: Londoni koncert, George
3: Utána
0: Michael.
3: Utána halt meg a csávó, szerintem 2 hónappal.
2: És mit csináltál?
0: Nyomós érved volt, hogy nem mentél?
3: Nem, ugyannyira, már láttam itthon.
2: Atya Isten.
3: És mi minden, azt mondták, hogy de fizetik, menjünk ki, tök jó lesz. És akkor mondtam,
0: minden,
3: hogy
0: kaja, pia,
3: gyerekek,
0: koncert,
3: George mondom. Michael 50 éves, még annyi van ebbe a csávóba, jön még ide majd akármicsoda. Meg volt a koncert, hazajöttek, hogy ú, de nagy volt. És 2 hónapra rá a csávó, ugye kicsekkolt.
0: Kicsekkolt, és mondta, utolsó és George Michael lett volna.
3: Nem láttad.
0: Adja ezt valamilyen tévé? Hát majd megnézem.
3: Egyébként igen.
2: Egyébként meg
0: valószínűleg. Berakok egy popcorn a mikróba.
3: Kényelmesebb is, érted?
0: De hova siessek, öreg ember nem gyorsol.
3: Ideg a sör olyan, amilyen te hűtöd.
0: Lelucsolnak ott, kiabálnak, huligánok, üvöltöznek.
3: Mire bejutsz meg, mire kijutsz?
0: Legalább 6 percbe menni a puskácsba, meg onnan kijönni, érted? Szóval metrózgatok ott a váromba, a taxit, ott jönnek majd az Mbappé szurkolók, meg a izék, ott kiabálnak. Biztos valami huligánok össze is verekednek a végén. Kell ez nekem, Csupi? De ott bajba kerülök, ott még jó meg is vernek, érted? Otthonra bekapcsolom a tévét, aztán megnézem.
3: Nem adnak neki kicsit... például parkolót a izé alá, érted? A stadion alá.
2: Most ne szórakozzál, hogy milyen
0: neked, vagy. Elmondom neked, hogy minden lett volna.
2: Na, ilyenkor egy kicsit irigyellek.
0: Hogy?
2: Hát, hogy
0: de tudom, hogy te ekkora fan vagy, hát akkor följön.
2: Nem vagyok ekkora fan, hát ez nem erről van szó, hogy én ekkora foci fan vagyok. Hát nem,
0: ja, várjátok, az olyan lehetőség.
2: A BL döntő, maga a döntő, az, hogy egy BL döntő játszik, itt van Magyarországon, az Arsenal és a PSG, és ezt te megnézheted élőben egy ilyen derbit, arra az ember...
0: Tehát, hogy a fingom nincs, hogy kijátszik az Arzenába. Fingom nincs, hogy kijátszik a PSG-be. Azt tudom, hogy most szavazás van arról, hogy a Real Madridból menjen el az Mbappé. Ennyit tudok a fociról most jelen. Például, ezt aláírták 12 millió. Fogalmam nincs, ki van az Arzenába. Fogalmam sincs a PSG-be. De ez egy olyan lehetőség, hogy ingyen van, ott kell lenni, el kell menni. Hát igen? Akkor nekem valami van. Nagyon más van a fejemben. Én egy nagyon másik mozit nézek.
3: Túl sok jót
0: nézek.
3: Kaptál az élettől, haver.
0: Igen, ez erről szól.
2: Nagyon, azon, nagyon
0: hogy köszönöm,
2: magasabban.
0: Szeretem a focit, nem adjátok valakinek, aki szívesen megy, nem veszek el egy helyet, valakitől, aki nem...
2: Jaj, ne, jó,
0: tényleg. Nem, mondta, nem, fia, nem tudom, hogy mit csinálok. Megmondták, hogy fia, mondd meg konkrétan, horrorárba van. Megkapod, ingyen van, gyere el, vagy ha nem tudsz, mondtam, figyelj, nem tudom, inkább nem, mi van, ha van, és tényleg ezért mondtam le, ott vagy, elvenni, de nem ott lenni, az trógerség.
3: Hát szerintem az lenne az igazi kiszor, azt mondom, igen, hogy ó, de jó, nagyon jó, és
0: horror,
3: szombat délután telefonálsz. Hát srácok, itt vagyok.
0: Sziasztok, egy országos van... kék túrára kell mennem, most ne haragudjatok el, le kell gyalogolnom a Kinizsi 100-ból egy 30
3: mondom,
0: kilométer.
3: Mondom, hogy mi ütötte ki. Babóton akkor van a fesztivál.
0: Igen, Babóton fesztivál.
3: Jó, tehát Babóton vagyok a fesztiválon.
2: Vali, kérdele egyet, és add el.
0: Na, ez az igazi trógás. Mégis, hogy tudok menni, mennyi most egy 6 millió, akkor eladom 3 millió. Figyelj, horror árakat mond az UEFA, tehát hogy tényleg nagyon durva. Bennem az volt, hogyha nem merem 100%-osan megígérni, mert annyira nem rázott ki a hideg a programtól, akkor viszont adjátok valakinek, aki fixe habzó szájjal ott van, és lengeti az Arzenál zászlót. És mondtam, hogy köszönöm szépen, nem. De most így hallva titeket, valami nagy dolgot mulasztottam el.
2: De még nem lehet
0: látva,
2: már visszacsinálni.
0: Látva, hogy csillog a szemed, ez valami nagy dolog lehet.
3: Nem tud visszahívni az ember, hogy mégis.
2: De azért csillog ennyire a szemem, mert én sokkal kisebb dolgokhoz szoktam. Tehát, hogy én szerintem ez egy olyan dolog, amin ott kellene lenni. Hát ez
0: igen.
2: Olyan, tehát hogyha jönne olyan... Magyarországra a Djokovic meg a Nadal egy meccsre.
0: Igen.
2: Arra a Zsül is elmenne, bár nem nagyon
0: miért
2: érdekli.
0: Miért menne el a Zsül egy Djokovic Nadal meccsre? Így gondolkoztok, hogy ha lehetőség van, és nem érdekel, és nem szeretem azt a sportot, és életemben nem néztem egy Djokovicot, elmennék csak azért, mert így nem ad. Elmenni, sosem néztél teniszt, azt se tudod, milyen kézzel játszik a Nadal. Elmennél?
4: Ez egy társadalmi esedmény, persze.
0: De ez a FOMO, ez csak egy FOMO, hogy ebből nem maradhatok ki, de maga az esemény nem érdekel. Érted? Ez egy FOMO, hogy nehogy lemaradjak valamiről, amik nem érdekel. Így működünk. De bennem nincs ilyen FOMO, érted? Én azt mondom, hogy te nem félek, hogy lemaradok róla. Érdekel a foci? Nem. Köszönöm szépen, menjen valaki, akit érdekel. Ez nem flancolás vagy kiégés. De akkor lehet, én gondolkozom máshogy. Nem, el kell ezen gondolkodnom.
2: Csinálnék egy csomó Insta sztorit, hogy mindenki irigyeljen.
0: Na, ja, igen, ez igen, igen, benne van. Hol vagy, Bali? Nem tudom, itt proszekózok a BL döntőn.
3: Ott izgatott itt lenne.
2: Ki volt a pályán?
0: Ja, az is lehet, hogy egyébként nem tudom, közben nem tudom, egy kapura rúgok a gyerekkel este otthon. Vagy mit tudom, én sétálgatok a fűbe és számolom a tücsköket. Nem tudom, érted? Tehát, hogy valójában nem tudom, de szerintem sokszor van inkább az emberekben egy olyan FOMO, hogy nem érdekel igazán a program, de valahogy nem maradhatok le, mert státuszot megjelenni, ott lenni, el tudom mondani, tudok vele flexelni. De engem nem érdekel a foci.
2: Van egyébként bármi olyan program,
0: nincs. Amire... Ha olyanba vagyok, nem tudsz olyat mondani. Nem tudsz olyat.
2: Célcsatornás lebegés.
0: Na jó, egy célcsatornás lebegés. De mi a program, hogy van-e olyan
2: program? Van-e olyan program, amire azt mondanád, hogy na, ott kell, hogy legyek.
0: Nincs. Tehát, hogyha bárki
2: jönne, nincs. Előadást tart, itt jön, nincs. Fellép, akár, hogy azon nincs. Ott akarsz lenni.
0: Ha aznap úgy kerek föl, és ráérek, és érdekel a dolog, akkor nagyon szívesen. Azt mondom, ott kell lennem, mert egyébként én akkor, ha nem vagyok ott, akkor lemaradok. Na, ez nincs.
3: Ha jön a Buddha.
2: A Buddha jön.
0: Én a Buddha.
3: Hogy hívják?
0: Jön a Jézus, meg a...
3: Nem, akkor az a helytartója. Az a Buddha földi helytartója.
0: Igen, a Dalai Láma.
3: Azaz.
0: Volt már itt.
3: De most jön.
2: Hát külön a Balinál.
3: És akkor azt mondják, hogy kapsz vele egy fél órát. Arra csak elmész.
0: Hát megnézem a kis kalendáromat.
3: Motorozunk, vagy nem.
2: Bejelentkezek a kozmetikushoz. Hú, vagyok.
0: Fogászat, gyökérkezelés délután. Hát mikor gyűn a láma? A bölcsesség óceánja, hol kolbászol, mikor jön?
3: Mikor nekem bölcsesség fogam van, tessék. Bölcsesség óceánja.
0: Május 22, lábszőrtelenítés és este
2: van, hat.
0: Hát tele vagy.
2: A láma se fér bele.
0: Lézeres análfehérítés, 8 óra, május 19. Szerintem van itt.
2: Ha a láma eljön a lézeres análfehérítése velem együtt, akkor
0: jön elő is, oda fessük együtt fehér az ábuszunkat, akkor megnézem. Nem, szerintem ez, de hogyha ha reálisan fölméred, akkor ez inkább ez a nehogy kimaradjak valamiből, amiről most szól a világ, és elmegyek annak ellenére, hogy nem érdekel.
2: De ez nem lehet, hogy azért van, hogy mert már annyit láttatok, hogy már egész egyszerűen már így nem nagyon sok, nem tud kimozgatni egy ilyen esemény.
0: De, szerinted ez csak az, hogy ki vagy égve, mert mindenhová jutottál? Szerintem ez egy reális önismeret, hogy nem érdekel, menjen valaki, aki ennek jobban örül, adjátok egyet. Köszi, hogy gondoltatok rám. Gyerekek, nem. Tehát, hogy csak azért?
3: Csak azért, mert ez egy BL döntő, úgyhogy egyébként nem nézel focit, egyébként nem érdekel igazából a foci, nem vagy benne, csak azért elmenni, mert egy BL döntő.
0: És biztos, hogy nagyon nagy, de olyan hangulat lesz, igen, és ilyen biztos, soha többet alkalom.
2: Én a hangulatért azért, hogy egyszer lássak élőben egy BL döntőt, azért biztos, hogy kimennék, úgyhogy átveszem a jegyet, ha gondolod.
0: Aha.
3: Eladó.
0: Nem, nincs már. Eladtam. 3000 euróért gyorsan eladtik ezt
2: a pont. Lett a tuning.
0: Na jó, van, mindegy. Azt hittem, hogy ti is tele vagytok ilyen, mehettem volna, de nem megyek című történettel. De akkor ebből csak nekem van. Nekem van ezer ilyen. Ezer ilyen, ami így volt, és így valahogy nem.
2: De mi maradt még ki?
0: Hú, most azért biztos nagy foci drukkerek itt most nagyon anyáznak.
3: Megy, ne is nézz rá a falra. Ne, engedd el.
0: Igen, habzószájú kis
3: pacs. Ez több 10000 euró.
0: Csak nagyon durva. Nem is tudom, 5 és 10 között van a jegyár. Tehát, hogy valami tényleg horror. Habzószájú kis pest és turkeve focdrukkerek írnak, hogy dögölj meg, hogy nem menti ebbi ilyen
3: dolgot. Van, aki a fél életét odaadná egy ilyenért.
0: Tökre meg tudom érteni.
3: Aha, és aki hogy szereti.
0: Milyen klassz lenne, ha erre mindenki be tudna jutni. Biztos, hogy rossz lehet ezt végighallgatni, hogy valakit meg nem érdekel, és azért nem megy el, ő meg nem tud eljutni. Uh-huh. De ez mint a forma egy, nem? Tehát, hogy valaki tényleg azt mondja, hogy egyszer hadáljon ott a nem tudom, téged nem érdekel, állnál ott?
3: Nem.
5: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben. Have a nice weekend!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két benforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

egyenesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forint

0: jelentkezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rócsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Ó, már megint koszos az autóm.
6: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
5: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
7: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu.
8: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
9: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac@mcdb.hu e-mail címen.
8: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
9: reklámkukac@mcdb.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
10: Miniszterelnök lett Magyar Péter, második világháborús megemlékezés, meghalt Polgár Sándor. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A választáson győztes Tisza pártelnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg tegnap miniszterelnöknek a képviselők. Magyar Péter ezután esküdtett az országgyűlés plénuma előtt, és aláírta az esküokmányokat, majd beszédében hangsúlyozta. Hittel, akaraterővel, hazaszeretettel fog dolgozni azért, hogy megfeleljen az olyan elődök figyelmeztető példájának, mint Batthyány Lajos, Nagy Imre vagy Antal József. A második világháború európai lezárásának 81. évfordulójára emlékeztek szombaton Debrecenben. A Medgyessy sétányon tartott megemlékezésen és koszorúzáson Papp László arról beszélt. A háború borzalmainak, valamint a diktatúrák pusztításának emléke ma is arra figyelmeztet, hogy a béke megőrzése közös felelősség. Életének 98. évében elhunyt Polgár Sándor, a debreceni közoktatás meghatározó alakja, a Tóth Árpád gimnázium egykori igazgatója. Polgár Sándor a Tóth Árpád gimnázium megalapításától kezdve évtizedeken át vezette az intézményt, és munkájával generációk életére gyakorolt hatást. Polgár Sándort a város saját halottjának tekinti. Kellemes, többnyire napos időre számíthatunk ma. Az időnként megjelenő felhők mindig feloszlanak majd. Napközben a gyenge észak-keleti szél kissé megélénkül, de mérsékelt marad. 11 és 2 óra között magas UV-sugárzás valószínű, legyenek óvatosak. Délig 21 fokig melegszik fel a levegő. Délután is napos marad az idő, és még 2 fokot emelkedik a hőmérséklet, egészen 23 fokig.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most.
3: Rádió
4: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál most már Kismárti. Nagyon kellemes vasárnap délelőttök mindenkinek. Balázsék kacagtató, elgondolkodtató pillanatai után ismét a legmenőbb Rádió egyes zenéki a főszerep. Sós Rebus kérdezi tőlem Viberen, hogy mikor kell üzenetet írni, ha szeretne belépőt nyerni a Rádió egy születésnapi fesztiválra. Rebus, nem üzenetet kell írni, hanem hogyha meghallod az adott órában az egyik nemzetközi sztár fellépőnk dalát, akkor hív minket 10-ként, jó? Ebben az órában segítek, Switch Disco, Ella Henderson React, és hát ez jön is nem sokára.

azoknak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: csak igazi mai sláger megy. Két hét múlva jön a Rádió 1 születésnapi fesztivál, napra pontosan, május 24 Budapest Park. Cyril Samfelt, a Switch Disco, Extent is ott lesznek a nemzetközi sztárjaink között, és bizony olyan dalok, amik Brit Awards jelölést kaptak, ez a dal konkrétan. 2024-ben ott volt az év dala jelöltjei között. Képzeletbeli színpadunkon most ott van a Switch Disco, Ella Henderson és a React, ezt a dalt egészen biztosan halljuk majd. Napra pontosan két hét múlva a Budapest Parkban, az After Partin pedig fellépnek majd természetesen a Rádió 1-es DJ-k is, de minden az eseménnyel kapcsolatos info ott van a weboldalunkon.
1: Hi, we are Switch Disco. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és elővettem a kis vendéglistánkat a május 24-i Rádió 1 születésnapi fesztiválra, hogy írjam az újabb neveket. Páros belépő találgazdára. Figyelem, breaking.
1: Szia, Laci vagyok, és én játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Laci! Honnan telefonálsz?
1: Budapestről.
0: Melyik kerület? Merre nézek ki az ablakon?
1: 8.
0: Mit hallottál? Lecsaptál rá, mint hát majdnem mondtam egy tyúkos hasonlatot. Mi volt ez a dal?
1: Beach Disco, Elena Henderson, React.
0: Nagyon jó vagy. Mit csinálsz egyébként épp így vasárnap délután?
1: Éppen készülök, és szerintem elmegyek bringázni egy kört.
0: Nézed, hogy nő ki a fű, szépen lassan, lelassulva. 10. vagy, hogy egy kicsit felállt alatt.
1: Köszönöm szépen.
0: Mondd a szlogenünket.
1: Rádió 1, csak igazi ma is sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Te annyira jól mondtad a szlogent, mint akit gyakorolt rá a tükör előtt. Volt ilyen?
1: Nem, gyakoroltam.
0: Voltál egyébként korábban születésnapi fesztivál?
1: Nem, még soha nem jutottunk el.
0: Na, akkor
1: még
0: első bálozó leszel, ne tedd még letesse a telefont, jó? Pontos részek jönnek most.
1: Köszi szépen, köszi.
0: Játék természetesen a következő órában is lesz. Rádió 1-esek, Cyril, Still Into You. Ezt a dalt kell majd levadászni ilyen ügyesen, mint ahogy most a Laci tette egy másik dallal. Május 24 Budapest Park, Rádió 1 születésnapi fesztivál szupersztárokkal. Jövünk nem sokára, és hozom ezt az Ed Sheeran-dalt hamarosan.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert most például Ray Dalton, akit nagyon-nagyon szeretnek a Rádió 1-esek, mert hogy két egymást követő évben is ott volt a top 500-as listánkon az egyik dala, a Do It Again, és ezt is nagyon szeretjük tőle, jön a Blood Running. A legjobb dalötletei egyébként köztudottan akkor jutnak eszébe, amikor zuhanyzik éppen. Elképzelem, hogy behabozott testtel kirohan a tusolóból, hogy felénekelje az alapot. Ray Dalton jön már is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Rádiós belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió Egy születésnapját.
1: Hallgass a Rádió Egyet, figyeld a sztár fellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.

0: Hollywood támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
3: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
7: És ez még csak a bemelegítés.
6: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
8: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
0: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklámkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk! Rádió 1.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
9: Néhány napi és régiségvásár, illetve csicsergő villamosok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Nagy tömeg, sűrű illatok és nyüzsgő forgatag fogadta szombaton a Mihály napi vására érkezőket Debrecenben. Idén is akadnak újdonságok, például a 3D nyomtató stand, ami sokak figyelmét felkeltette. Ezen kívül több helyen is feltűnnek a japán fűszfák, amik különleges hangulatot adnak a népszerű vásárnak, ami ma este zárja majd kapuit. A Mihály napi vásár mellett ma reggel 7-től délután 3 óráig a szokásos helyszínen a Nagyerdei stadionnál a régiségvásár is várja az érdeklődőket, ezúttal bővített területen és még több várossal. Máté László, a program szervezője azt is elmondta, hogy ez már a 462. alkalom a régiségvásár történetében. Ezen kívül szintén a Nagyerdei stadion parkolójában ma este 6 óráig folytatódik a debreceni lángfánk hétvége. Ismét csicseregnek ma a debreceni villamosok a Madarak és Fák napja alkalmából. Valamennyi villamoson ugyanis madárhangok köszöntik az utasokat, a kijelzőkön pedig madarakat bemutató videók is láthatók. Nem csak a futásról, hanem az összetartozásról és az elfogadásról is szólt az idei Kronesz Run Debrecenben. Mert az Immanuel otthon és iskola 2 fogyatékkal élő tanulója is teljesítette a távot a futóversenyen, amit tegnap rendeztek meg a Déli Ipari Parkban. Győzött a Deac a férfi kosárlabda NB1A-ban szombaton. A 7. helyért vívott párharc első meccsén a Debreceni Egyetem együttese 79-72-re nyert itthon a Sopron ellen. A 2 győzelemig tartó párharcot 1-0-ra vezeti a Deac. A következő meccs kedden lesz Sopronban.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti, és rögtön az óra elején egy party himnusz, ami a héten meghódította a Billboard Dance Airplay chartot is. Hát ez most a number one, a numero uno. Bibi Rexa meghatódottan köszönte meg a rajongóknak, mert ahogy ő fogalmazott, ez nem csak az ő győzelme, de a rajongóké is. Tavaly januárban szakította kiadójával, és azóta független előadónak számít, és hát lám-lám, bejöttek a számításai. A Faithless klasszikus egy kis csavarral, így lett belőle igazi mai, ez a New Religion, Bibi Rexától, a Rádió 1-en.

0: csak igazi mai slágermegy és igazi izgalmak a folytatásban. Újabb játékhoz érkeztünk.
1: Szia, játékra jelentkezni.
0: Szia, mondod a keresztneved?
1: Barni.
0: Honnan telefonálsz, Barni?
1: Budapestről. Rákóczi hídon éppen. Azért hívtalak, mert meghallottam a Cyrilnek a Still Into You című számát.
0: Hát nagyon jól tetted. És képzeld el, hogy 10. időzítetted a hívást.
1: Nem mondod.
0: De.
1: Akkor a rádió egy csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Hát ennyi, megcsináltad lazán, miközben átmentél ott a Rákóczi hídon. Kivel fogsz bulizni, azt tudod már?
1: Szerintem a párommal, aki nem akart titeket most felhívni.
0: Félt? Szégyelős volt?
1: Igen, nem tudom miért. Itt nevet most már lettem.
0: Na hát érezzétek jól magatokat, 2 hét múlva itt van a bulink, ne tedd még le a telefont, jó?
1: Jó, rendben.
0: Játszani a Daily Mixben is fogunk, Rádió egyesek, segítek jó előre. Szem fel, Heart Like Mine, ez lesz majd a nyerődal, a folytatás pedig ilyen lesz nem sokára.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szia, Zoli vagyok, és a játékot szeretnék jelentkezni.
1: Zoli, legközelebb játék a Daily Mixben lesz.
0: Régóta hittem titeket.
1: Jó, hát legyél telefon közelben, jó? Ezt a Purple Disco Machine-t most neked küldöm.

Rádió 1. Csak igazi mai slágermegy és ilyen EDM klasszikusok, mint Avicii és a Wake Me Up. Április 20-án volt a 8. évfordulója Avicii halálának, és most a kutyusáról lehetett híreket olvasni. 10 éves Liam kutyus túlélte Avicii-t, és aggódtak érte a rajongók, mert hogy azt lehetett sejteni, hogy Liam kutyus egy ilyen komolyabb daganatos betegséggel küzd, de kiderült, hogy minden rendben van vele. Egyébként egy milánói kutyatréner örökölte meg Liamet, és hát néha szokta tájékoztatni a rajongókat. Szóval Avicii kutyusa még mindig él, Avicii zenéje pedig örökké a Rádió 1-en. Ez a Wake Me Up.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000

0: Kalanda nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigyel Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Burítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11.

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
3: Reklámot hallottak.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
6: Két készételt visszahívott a Penny. Magabiztosan győztek tegnap a Lók és Lányok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint két Penny Togo készételt hívott vissza mikrobiológiai probléma miatt. Ezek a brassói aprópecsenye és a csirkepaprikás orsótésztával elnevezésű 330 g-os kiszerelésű ételek május 9-i lejárati idővel. A hatóság kéri, hogy aki vásárolt ilyet, semmiképpen ne fogyassza el. Június 26-ától ismét közlekedik a Retro Istria Express. A járat naponta a keleti pályaudvarról indul majd, érintve több dunántúli várost, majd Ljubljanán és Posztojnán áthalad tovább Koper, Rijeka és Opátia felé. Pulába és Triestbe egyetlen átszállással lehet eljutni, közölte a MÁV. A vonatra szóló jegyek már elérhetők online és a nemzetközi pénztárakban is. Életének 98. évében elhunyt Polgár Sándor, a debreceni közoktatás meghatározó alakja, a Tóth Árpád gimnázium egykori igazgatója. Polgár Sándort a város saját halottjának tekinti. Magabiztos idegenbeli győzelmet aratott a DVSC Scheffler a női kézilabda NB1-ben tegnap. A 23. fordulóban a debreceniek 33-23-ra nyertek a Vác vendégeként. Egy pontot szerzett a Deac férfi kézilabda csapata az NB1B 28. fordulójában szombaton. A Debreceni Egyetem együttese 23-23-as döntetlent játszott itthon a Veszprémi Kézilabda Akadémia U21-es csapatával. Délután is marad a napos idő, bár időnként kissé befelhősödik az ég. A hőmérséklet pedig tovább emelkedik, egészen 23 fokig.
5: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most.
3: Rádió
5: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

Hello mindenkinek, köszöntöm Önöket, hölgyeim, kezüket csókolom, uraim, tiszteletem. Ez már a Rádió Egyen, a Daily Mix a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében. Vasárnap, 2026. május 10-én, szuper hétvégét és természetesen pihenést, lazítást kívánok Önöknek, a most ebédelőknek meg jó étvágyat. Hát kérem szépen, a mikrofonnál Kessérű Tomi egészen egyig, eddig tart majd a Daily Mix, aztán pedig indul Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei urája, illetve természetesen a Hajrá Sportmagazin Makranci László vezetésével. Kettőig itt vagyunk és várjuk Önöket nagyon sok szeretettel, sőt várom az üzeneteket is. 0620 95 95 395 az SMS Viber számunk. Kashmir újdonságával megyünk tovább a Rádió Egyen, a Daily Mixben jön a Wide Ride.

Ez a Rádió Egyen, a Daily Mix a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében május 10-én, és hát nem elfelejteni, hogy nagyon közeledik most már a Rádió Egy szülinapi fesztiválja, ami ugye május 24-én pünkösd vasárnap lesz a Budapest Parkban, és hát olyan sztárok is tiszteletüket teszik, mint a most érkező Sam Feld, ő egy holland DJ és producer, ugye a Tropical House egyik legismertebb arca, 2015-ben robbant be a köztudatba egy feldolgozással, ez volt a Show Me Love, amely hát meghódította a világ slágerlistáit. A kritikusok szerint ő egyébként az a producer, aki a klubos hangzásvilágot és a mainstream zenét úgy köti össze, hogy közben megmarad a jellegzetes feel-good hangzás. Ezt már is megmutatom. Jön Rosalinnel közösen Sam Feld és a Heart Like Mine. Itt a Rádió Egyen.

Itt a Rádió Egyen a Daily Mixben a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében már is ünnepelünk május 10-én vasárnap. Ma van egyébként a mentők napja Magyarországon, illetve a madarak és fák napja. Aztán itt vannak a névnaposaink, az Ármin nevűek például, a germán keruszkuszok fejedelmének latin Arminius nevéből rövidült, illetve a pálmák, ez pedig Magyarországon egy újabb keletű névadás, a pálmafa, illetve a dísznövény latin eredetű nevéből. Az olaszban vallási ihletésű női név, eredetileg a virágvasárnap született gyermekek kapták. Aztán ma ünnepelnek még az Antóniák is, vagy éppen a Mirák, valamint a szülinaposok, úgyhogy így egyben kívánok önöknek nagyon sokat és boldogat. Regál Lili vadonatúj dalával, ami biztosan fel fog csendülni majd ugye a Rádió egy szülinapi fesztiválján. Május 24-én pünkösd vasárnap a Budapest Parkban, Chris Willis-szel közösen, ez már a Blue Heart.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Magazinunk végéhez értünk itt az FM 95 Rádió 1-en. Kötélhúzás, kosárra dobás, célba lövés, csapatversenyek. Számos izgalmas sportprogram várt a tanulókat pénteken, a Szoboszlói úti általános iskola diák olimpiai játékain. A szervezők úgy állították össze a programot, hogy minden korosztály kipróbálhassa magát a különböző ügyességi feladatokban. Vas Máté igazgatóhelyettest hallják.
1: Olyan sportágakat választottunk, olyan megmérettetéseket, amit egy első osztálytól nyolcadik osztályig, ugye minden gyerkőc, minden osztályon, évfolyamon belül ugye meg tudunk rendezni. Vannak csapatsportjaink, illetve csináltunk nyilván egyéni versenyszámokat is.
0: Az oktatási intézmény harmadik alkalommal szervezte meg a különleges sporteseményt, ami játékos formában ösztönzi a gyerekeket, a mozgásra és az egészséges életmódra. Kamerernyi Nyéki Orsolya igazgatót hallják.
2: Hát az egészséges életmódra nevelése az mindennapos nálunk. Azt gondolom, hogy ez csak a csúcsa ennek a rendezvénysorozatnak, és a mozgás meg kell szeretetni a gyerekekkel, és azt gondolom, hogy ezt kiskorban kell elkezdeni, úgyhogy próbálunk eleget tenni ennek a kihívásnak is.
0: Széles Diana alpolgármester arról beszélt, hogy az ilyen közösségi sportprogramoknak ma különösen nagy jelentőségük van.
3: Én ezt külön fontosnak tartom, hogy mindig legyenek ilyen iskolai események, amikor a napi rutinból a gyerekeket kiszedik, kihozzák, és osztályként, közösségként együtt küzdenek azért, hogy büszkék legyenek a saját csapatukra, büszkék legyenek az iskolájukra.
0: Ennyi fér bele mai magazinunkba, én búcsúzom. Jövő hét vasárnap ismét velem hajrázhatnak itt az FM 95 Rádió 1-en. Makranci Lászlót hallották. Szép napot és jó szurkolást kívánok Önöknek!

0: Szentendrében vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Metasheet. Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást. Itt az ideje a felújításnak. Válassza a Metasheet cserepes vagy trapézlemez tetőit akár akciós, trendi, matöröz színben. Felejts el a tető problémákat. Élvezze a biztonságot. Metasheet. A lemezbe zárt érték.
0: A Balázsék Rócsó május 15-én megérkezik Debrecenbe. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
5: Hello Debrecen! Nagyon várunk titeket!
6: Délután 5 és 8 között a Kossuth téren.
0: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Newickkal.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Miniszterelnök lett Magyar Péter. A béke megőrzése közös felelősség. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A választáson győztes Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg tegnap miniszterelnöknek a képviselők. Magyar Péter ezután esküdtett az országgyűlés plénuma előtt, és aláírta az esküokmányokat, majd beszédében hangsúlyozta. Hittel, akaraterővel, hazaszeretettel fog dolgozni azért, hogy megfeleljen az olyan elődök figyelmeztető példájának, mint Batthyány Lajos, Nagy Imre vagy Antal József. A II. Világháború európai lezárásának 81. évfordulójára emlékeztek szombaton Debrecenben. A Medgyessy sétányon tartott megemlékezésen és koszorúzáson Papp László arról beszélt, a háború borzalmainak, valamint a diktatúrák pusztításának emléke ma is arra figyelmeztet, hogy a béke megőrzése közös felelősség.
1: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
2: A DV Parking Kft. Megújult weboldalán, a www.dvparking.hu oldalon kényelmesen, sorbanállás nélkül pár perc alatt regisztrálhatnak a közlekedők. A kérelmek benyújtására és az azok jóváhagyására vonatkozó tájékoztatás szintén megtalálható a weboldalon. Az eligazodásban, a gyors tájékoztatásban a chatbot szolgáltatás, vagyis a mesterséges intelligencia alapú asszisztens is segítséget tud adni.
1: A DV Parking információit hallották.
2: Délután is marad a napos idő, bár időnként kissé befelhősödik az ég. A hőmérséklet pedig tovább emelkedik, egészen 23 fokig.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió.
1: Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Shawn Mendezék után pedig egy olyan dal, amit két hét múlva élőben hallhatunk a Budapest Parkban. Május 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ott lesz ugyanis a Switch Disco is. A páros egyik fele görög származású és egy zakintoszi klubban ismerték meg egymást. Alapvetően mashup DJ-k, itt az ismerős alap, Felix Dance himnusza 90-es évekből. A DJ-producer párosnak köszönhetően igazi mai sláger lett belőle, május 24-én ők is ott lesznek a Budapest Parkban. Switch Disco, I found you, hozom már is.
1: Hey, this is Switch Disco. Come party with us on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5 perccel járunk 2:45 után, és a vasárnap délutáni sziasztam mellé most izgalmas pillanatok következnek.
1: Kornél vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Honnan hívsz, Kornél? Szia!
1: Érdről, szia!
0: Mit csinálsz mindeközben?
1: Kertészkedek.
0: De jó vagy, melyik részen jársz?
1: Melyik részen járok? Mm-hmm. Éppen gazolok.
0: Fú, azt én is csináltam a héten, ha hiszed, ha nem. Na de, hagyjuk most a kis kerti praktikákat. Sokkal fontosabb dolgok lesznek itt szóban, mert hogy hallottál te egy dalt.
1: Igen.
0: És ez melyik volt?
1: Ez a Switch Disco-tól a I Find You.
0: Nagyon jó vagy. És a 10.
1: Ó, szuper jó.
0: Mondd a szlogenünket mi.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Kornél, Kornél, kivel fogsz bulizni?
1: Hát ez fantasztikus. Megmondom őszintén, a lányomat sábizgattam, hogy jöjjön el velem, de lehet, hogy a feleségemmel megyünk ezzel.
0: Mekkora lányod van?
1: 18 éves.
0: Ó, hát akkor már abszolút indokolt a dolog. Szerintem vidd el őt, az tök menő.
1: Legyen így rábeszélem, rendben.
0: Jó, ne tedd le a telefont, és megbeszéljük a továbbiakat.
1: Rendben, nagyon kedves vagy, nagyon szépen köszönöm.
0: Aki most erről lecsúszott, legközelebb 6 óra után a kívánság műsorban Kukinál lehet majd próbálkozni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a szabadon töltött percekhez is, bárhol is legyünk most kint. Ha valakivel fixen találkozunk, az az arcunkba száldosó kis vattapamacs, a májusi hó, vagyis a nyárfa szősz, és ezzel kapcsolatban szeretnék lebontani egy téfitet, ő nem allergén. Alaptalanul vádoljuk ezzel szegény nyárfa szőszt. A tény, hogy bosszantó, és a szellőztetés után gyakorlatilag porszívózhatunk, de a megjelenése egybeesik a pázsitfüvek és a gabonafélék virágzási csúcsával. Ők ugye allergizálnak, és azt gondoljuk, hogy ez a nyárfa szőszt miatt van. Úgyhogy igazságot neki. Justice for nyárfa szőszt. Nem tudod, hogy valaki mondom ezt a vonatot. Lady Gaga.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Holnap indul Balázsik roadshow-ja. Mindenkinek megvan, ugye, a dátum és a helyszín. Hát az első hely az Győr, Sopron, Szombathely, Dunaújváros, Debrecen. Az egész országot bejárja majd kedvenc reggeli csapatunk. Élőben lehet tehát velük találkozni. Holnap délután Győrben. Live mix is lesz a helyszínen. Indul nem sokára a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Én Kismerti pedig most egy Avicii klasszikussal búcsúzom. További szuper hétvégét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Budapestre minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Kalanda nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigyel Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Buríts a sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu.
5: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebbekok a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
6: Mindig aktuális! Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
7: Hirdessen közvetlenül kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
3: Reklámot hallottak.
6: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
8: Két készételt visszahívott a Penny. Magabiztosan győztek tegnap a Lók és Lányok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint két penitugó készételt hívott vissza mikrobiológiai probléma miatt. Ezek a brassói aprópecsenye és a csirkepaprikás orsótésztával elnevezésű 330 g-os kiszerelésű ételek május 9-i lejárati idővel. A hatóság kéri, hogy aki vásárolt ilyet, semmiképpen ne fogyassza el. Június 26-ától ismét közlekedik a Retro Istria Express. A járat naponta a keleti pályaudvarról indul majd, érintve több dunántúli várost, majd Ljubljanán és Posztojnán áthalad tovább Koper, Rijeka és Opátia felé. Pulába és Triestbe egyetlen átszállással lehet eljutni, közölte a MÁV. A vonatra szóló jegyek már elérhetők online és a nemzetközi pénztárakban is. Életének 98. évében elhunyt Polgár Sándor, a debreceni közoktatás meghatározó alakja, a Tóth Árpád gimnázium egykori igazgatója. Polgár Sándort a város saját halottjának tekinti. Magabiztos idegenbeli győzelmet aratott a DVSC Scheffler a női kézilabda NB1-ben tegnap. A 23. fordulóban a debreceniek 33-23-ra nyertek a Vác vendégeként. Egy pontot szerzett a Deac férfi kézilabda csapata az NB1B 28. fordulójában szombaton. A Debreceni Egyetem együttese 23-23-as döntetlent játszott itthon a Veszprémi Kézilabda Akadémia U21-es csapatával. Délután is marad a napos idő, bár időnként kissé befelhősödik az ég. A hőmérséklet pedig tovább emelkedik, egészen 23 fokig.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most!
3: Rádió
6: E! Indul a slágerlista. Ez a Rádió E Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
3: Rádió
6: az 50.
9: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

legfrissebb igazi mai slágerünk Jennifer Lopeztől és David Guettától. Igazi Rádió 1-es újdonság, a DJ-ink a megjelenése óta játsszák esténként a Mix műsorainkban, de most már annyira, hogy még a Rádió 1 Top 50-be is bekerült. Elkezdte a menetelést a 49.

Rádió 1, csak igazi ma is láger megy, ez a Top 50, és ők a sereghajtók. Ugye 49. lett az új Jennifer Lopez David Guetta dal, amit a 48. helyen a Stadium X és Metzger Vicky közös zenéje követ, a Let You Let Me Go. Ezután érkezett a most hallott Dua Lipa dal, a Training Season. A folytatásban egy kis Eurodance, Kaydo és a Turn the Lights Off, ami eredetileg az ő Kaydo debutáló albumán jelent meg 2010-ben, de csak Dániában lett komoly rádiós és klubsiker, a dán

0: óriási ökológiai lábnyommal jár, úgyhogy létrehozott egy non-profit szervezetet, amellyel a klímaváltozás elleni küzdelemre és a környezet tudatos turnézásra fókuszál, az a célja, hogy megmutassa, hogy egy nemzetközi karrier is építhető fenntartható módon. Hölgyeim és uraim, a Rádió egy születésnapi fesztiválján ott lesz Sam Felt!
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Radio Soon, a 40. lett. 39. topic, Fastboy, Forget You.
1: Rádió 1 Top 50, a 38.
0: A New Religion, BB Rexától és a Faithless-től. Ez is egy olyan zene, amit a Rádió 1-es DJ-k a megjelenése pillanatától játszanak a műsorainkban. Elsőként itt hallhatta mindenki BB Rexa új zenéjét. Az énekesnő neve eredetileg Bleta Rexa, albán származású családból származik, a Bleta jelentése pedig albánul méhecske. Na de ő most nem zümmögni fog. Kiereszti a hangját, megpörget minket, BB Rexa, Faithless, New Religion, a 30.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor

0: 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
0: Rádió
1: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
0: Rádió
1: Rádió egy top 50. A 37.

Kata és Alesso közös dala Never Going Home Tonight, 33. A Rádió 1-es DJ Regál Lili Chris Willis-szel készített közös dala Blue Heart, a 32.

legyen ez a Top 50. Csak igazi mai sláger megy. Disturbed Sound of Silence Siri remixében a 30. helyen szólt, nem is olyan rég. 29. lett Purple Disco Machine House This és a Beat of Your Heart. Public Chasing Paradise, a 28. I'm chasing paradise with you. Ray Dalton, Do It Again.

0: csak igazi mai sláger megy, a következő zenei órában is, a Top 50 folytatásában is. 22. lett a héten, Shaos, Felix Jen és a Walk With Me, mindjárt játszom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

egyenesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: Európában minél több virsit a Mester Good virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
3: Hirdessen közvetlenül kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
4: Rádió 1. A Balázsék Rócsó május 15-én megérkezik Debrecenbe. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Júlival.
6: Hello Debrecen! Nagyon várunk titeket!
7: Délután 5 és 8 között a Kossuth téren.
4: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Nyúikkal.

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm az FM 95 Rádió 1 hallgatóit. A mikrofonnál Barta Éva. Hírek következnek egy percben. A választáson győztes Tisza pártelnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg tegnap miniszterelnöknek a képviselők. Magyar Péter ezután esküdtett az országgyűlés plénuma előtt és aláírta az esküokmányokat. Folytatódik a labdarúgó NB3 északkeleti csoportja a Deac számára. A 28. fordulóban a Debreceni Egyetem együttese az Úszt Sajóvölgye csapatát fogadja ma. A mérkőzés ma délután 5 órakor kezdődik a sportkampuszon. Délután is marad a napos idő, bár időnként kissé befelhősödik az ég. Napközben az északnyugati szél gyenge marad. Sokáig meleg marad az idő, csak este 7 óra után kezd csökkenni a hőmérséklet. Hajnalra 11 fokig hűl le a levegő.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a slágerlista! Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
0: Rádió 1!
1: A 22.

The Door. Teddy Swims következik egy popzenével, a testalkatát megnézve a videóklipekben. Hát gondolnánk, hogy ő valaha kosárlabdázott? Elég komolyan sportolt Teddy Swims, de hál' Istennek a zene győzött, a stadionok maradtak, csak most már másképpen tölti meg őket, és énekel bennük. A The Door, a héten a 20.

számlálás. Rádió egy top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen. A Rádió egyen. Minden hétvégén. Rádió egy top 50. A 19.

A Rádió 1-en, ez a Top 50. Ray-jel folytatom, aki a Billboard magazinnak adott a héten egy hosszabb interjút, és a szavaiból azt vettem ki, hogy a koncertezés számára már inkább szórakozás, mint megfeszített munka. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy a sztárok inkább a sok fellépésbe feszülnek bele. Ray viszont azt mondta, hogy a megjelent lemezén annyit dolgoztak, 2-3 évet, olyan sok volt vele a meló, hogy kifejezetten jól esett számára a zenei anyagot kiengedni a kezei közül, és most már a koncertek és a pihenés van hátra. Úgyhogy Ray inkább a színpadon érzi otthon magát, mint mondjuk a stúdióban, és ez tőle a Where Is My Husband, ami a héten a 18. lett.

0: 50. A 15.
1: A Stay a Little Longer. A 36 éves Joe Corey következik, aki először 2019-ben keltette fel a világ figyelmét a dalaival. Már az első sikere nagyot robbant, a Sorry, de Angliában a DJ-zés előtt is ismert volt. 2013-ig a Jordi Shore-ban szerepelt akkori barátnője Sophie oldalán. Ez egy valóságshow volt. A hírnevet kihasználva ezután megalapította a saját személyi edzővállalkozását, mostanában pedig ilyen dalokat pakol az asztalra, mint ez. A Galantis-szal készítettek közösen Stay a Little Longer, a 15.
2: Hi, I'm Joel Corey, and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

negyedik helyen játszottam, 10. Loi és a Get Lucky. Kilencedik volt Lady Gaga-tól a Dead Dance, és a 8. helyre került a Blood Running Ray Daltontól. Ő nem csak énekes, hanem dalszerző is, nagyon sok dalának a szövegét írja ő, és ezek gyakran személyes élményeken alapulnak. Na, ennek a dalnak az ötletét is a saját életéből merítette, és ő mondta, hogy segítség lehet azoknak, akik egy nehéz időszakon mennek keresztül, amíg vér fut az ereinkben. Addig harcolnunk kell, addig nem adhatjuk fel. Blood Running, 8.

Rádió 1-en, ez a Top 50, a hatodik helyezettel folytatom. The Fate of Ophelia érkezik Taylor Swift, aki egy pozíciót rontott a múlt héthez képest, de ezt a kis botlást, ezt a kis esést kárpótolja majd az a bevétel, amit az Eras Tour koncertfilmjéből bezsebelt. 260 millió dollárt hozott a konyhára az, hogy ő csak simán csinálta a koncertet, mint mindig, ezt egy profistáv felvette és kiadták koncertfilmnek. 79 milliárd forint, és még menni fog feljebb, mert hogy még mindig az élen van a koncertfilmek listáján.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

0: Európában minél több virsit a Mastergood virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Iberek piros alma kilója csak 333 forint, az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Reklámot hallottak.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
7: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
4: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm az FM 95 Rádió 1 hallgatóit. A mikrofonnál Barta Éva. Hírek következnek egy percben. Életének 98. évében elhunyt Polgár Sándor, a debreceni közoktatás meghatározó alakja, a Tóth Árpád gimnázium egykori igazgatója. Polgár Sándort a város saját halottjának tekinti. Ismét csicseregnek ma a debreceni villamosok a Madarak és Fák napja alkalmából. Valamennyi villamoson ugyanis madárhangok köszöntik az utasokat, a kijelzőkön pedig madarakat bemutató videók is láthatók. Magabiztos idegenbeli győzelmet aratott a DVSC Scheffler a női kézilabda NB1-ben tegnap. A 23. fordulóban a debreceniek 33-23-ra nyertek a Vác vendégeként. Sokáig meleg marad az idő, csak este 7 óra után kezd csökkenni a hőmérséklet, hajnalra 11 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
0: Rádió 1.
1: Indul a Cookie Weekend. Benne az After Party Show Cookie-val. Csak

Radio Edge sur l'EP Festival Radio. Allez, Bekap Choluka Webcam, tout le monde qui a dolgozni et le ben. SMS-ezni vagy berezni lenet a 0623-311-111-re. Mixenek érkezik rögtön Martin Garrix és a szám címe Butterflies. Én ezzel kívánok mindenkinek egy jó szórakozást itt a Rádió Egyen. 15 percig nem beszélek.

sok igazi, ma is legyen megy az egyik SMS-i szól. Szia Kuki, szeretnék kenni egy pont-pont-pont, he-he-he, neked szeretnék kenni sok türelmet és kitartás, jók a mixet és kész, Sisi és Pacsi, oly, nagyon türelmes vagyok.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: nekik jött tőlem Sam Felda és a Sam címe Post Malone. Ki az a ki? Halló, halló!
1: Halló, Viki vagyok.
0: Viki, melyik városból?
1: Alsó-Némegyi.
0: Mi újság, hogy vagy?
1: Jól vagyok.
0: Na.
1: Annyinak szeretném meg magamnak küldeni. Jól tudjunk takarítani.
0: Ja, takarít, vasárnap takarítok.
1: Jó.
0: Hát ez nem egy jó program.
1: Hát nem, de muszáj.
0: Muszáj, igen. A jó takarítást kívánok nektek, és köszönöm szépen a telefonáltal, Viki, jó? Ciao, ciao, szia. Na, lányok, fiúk, nézzük, milyen Viber üzenet kapunk. Ó, az egyik itt szól. Hello, Kuki, egy oldalt szeretném kenni, különöm a paromnak és üzenemnek, jó, nagyon-nagyon hiányzik. Aha. Ezután, hello, szeretném kenni egy jó kis zenét Vörös Krisztofernek és Végler Gabornak üzenem. Süljön ez a húsi, üdv, Benigma. Jó, oké, rendben. És még egy utolsó üzenet. Szia, Kukinek, kellene tudni játszani a kívánság műsorban Bibi Rexa, Fitless New Religion számot, mivel igen, nagyon szeretem. Köszönöm, Krisztián. Krisztián, ez most volt nemrég, még egyszer nem fogom tudni lejátszani, jó? Ne haragudj rám. Helyette érkezik Sam Feld, és a szám címe Post Malone. Még egyszer mondom, Sam Feld. Ahó, Sam Feld, jó? Tudjátok, mit kell csinálni? Ha nem, akkor pedig segítettem.
2: Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, a vonal túlsó végének, kedves telefonáló. Hello, szia!
2: Szia, Kuki, Robi vagyok.
1: Robi, melyik városból?
2: Győrből.
1: Győrből, jó. Jól telt el a napod?
2: Alakult.
1: Jó, miért hívtál engem most? Kíváncsi vagyok.
2: Játékra szeretnék jelentkezni.
1: Jó, mit hallottad, kit hallottad? Mesélj.
2: Stanfeldet.
1: Uh-huh. És a szem címe?
2: Bosszmalon.
1: Figyelj, tudod-e a Rádió 1 szlogenje?
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Figyelj, egy kis matek lecke, 6 plusz 4, ez mennyi 6 plusz 4?
2: Várjál, kézen számolom, 10.
1: 10, figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Mit szólsz ez? Örülsz?
2: Örülök!
1: Na, kivel fogsz jönni?
2: Azt még meglátjuk, valószínűleg egy legjobb barátommal.
1: Legjobb barátoddal. Jó, figyelj, azzal keresem, majd ettellen megbeszélünk minden adáson kívül. Leted le, jó?
2: Jó, rendben.
1: Na, lányok, fiúk, ne tessék szomorúak lenni, mert nem sokára, következő óraban újra játszani fogunk, jó? De most viszont hamarosan újra zene, és érkezik Lady Gaga, The Dead Dance.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

Budapesten minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

minél több virsit a Mastergood virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Ó, már megint koszos az autóm.
6: Nyugi, töltsd le a MyGreenLine applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
5: Csodálatos! Hogy volt? MyGreenLine. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
4: Magyarország legnépszerűbb esti

0: reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm az FM 95 Rádió 1 hallgatóit. A mikrofonnál Barta Éva. Hírek következnek egy percben. A választáson győztes Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg tegnap miniszterelnöknek a képviselők. A II. Világháború európai lezárásának 81. évfordulójára emlékeztek szombaton Debrecenben. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint két Penny to Go készételt hívott vissza mikrobiológiai probléma miatt. Ezek a brassói aprópecsenye és a csirkepaprikás orsótésztával elnevezésű 330 g-os kiszerelésű ételek május 9-i lejárati idővel. Sokáig meleg marad az idő, csak este 7 óra után kezd csökkenni a hőmérséklet, hajnalra 11 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Folytatódik a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Show a Rádió Egyen.
1: Valaki kérte nem Joel Corey és Stay a Little Longer. Ki ez aki? Szia, hogy hívnak téged?
2: Gábor vagyok.
1: Gábor, ki van melletted?
2: Betsi, a testvérem.
1: A testvére, hello, szia. Jó testvérek vagytok?
3: Igen.
2: Nagyon.
1: Nincs veszekedés, felértés, nincs?
3: Semmi.
2: Nincs.
1: Semmi, na, az tökéletes. Na, kinek akartok külön ezt adál? Kinek szóljon?
3: Anyukának.
1: Ó, akkor mondjatok velem is szépet róla, mit akartok neki üzenni?
3: Jól vezet.
1: Jó, ez neked egy szép üzenet, hogy jól vezet, anya, tényleg? Miért mondtátok, hogy ő a legjobb anyuka a világon, szeretjünk őt? Ezt vártam én. Jó, akkor jól vezet, az is jó. Oké. Akkor jó utat kívánok nektek, és köszönöm szépen, hogy telefonáltatok, jó?
3: Jó, köszönjük.
1: Sziasztok, hello, anyuka, jól vezetsz, ez jó. Nagyon jó az a zene is, Joel Corey, és a szám címe Stay a Little Longer, és kicsit segítem nektek, úgy tűnik, hogy ebben az órában, sőt nem úgy tűnik, hanem biztos vagyok benne, hogy újra játszani fogunk, és páros belépő jegyet lehet nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, jó? De mikor? Tessék fülelni, és ha hallani fogtok egy előadó, aki ott lesz, a parkban, akkor azonnal hívjál, jó? De most jöjjön Joel Corey!

még remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: legyen.
1: Kívánság műsor, 20 óra ég, van a túlsó végén, most kit köszöntsünk. Szia, hogy hívnak téged?
2: Imre vagyok, és tegnap volt a 80. születésnapom, arra szeretnék kérni egy számot. Köszönöm szépen, Kogi.
1: Várjál, egy pillanatra, 80 éves lettél tegnap?
2: Igen.
1: De figyelj, a hangod alapján 50 éves tűnsz. Ez nagyon jó! Ez nagyon jó! Tényleg!
2: Igen.
1: Le a kalappal előtted! Azt nagyon-nagyon bírom, tényleg fiatal maradtál, és hallgatod a Rádió Egyet 80 évesen, figyelj! Emelem!
2: Igen.
1: Na, hallgatlak, mondjad.
2: A zene miatt vagyok ilyen, mert a zene tudod, hogy frissíti az agyat, meg mindent.
1: Aha.
2: És én állandóan a zenét hallgatok.
1: Nagyon jól teszed, isteni vagy. Még sok-sok-sok boldog születésnapot kívánok neked, és sok-sok boldogságot, jó?
2: Nagyon szépen köszönöm, neked meg nagyon jó egészséget.
1: Viszont kívánok neked. Köszönöm szépen, a telefonáltál, és még egyszer boldog születésnapot kívánok neked, jó?
2: Köszönöm szépen, szervusz.
1: Szia-szia. Hihetetlen ilyen fiatal. Imádom. Szép estét, Kuki, ez egy SMS. Szeretnék én egy jó kis számot, különöm az én drága szerelmemnek, Tahiti Attilának. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Köszi, szép estét, Anita. Rendben, érkezik akkor Ray Dalton. Do it again, itt a Rádió Egyen.

0: Weekend Show.
1: Cookie Weekend Show.
0: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en.
1: 0620 3 111 111.
0: Hívd most! Cookie csak rád vár!

0: Show a Rádió Egyen.
1: Sokon telefonálnak, sokon írnak is, az idik SMS-t szól. Szia Kuki, keretek egy jó pörgős számot Kuki Módra, Ipolyságra, Felvidékre, Bohus, Tomi és csapata, Kinga a legjobb feleség, Kenny és Hangji Baby barátaink a teraszon, épp készül a finom Hegz, Benedikt tojás újdonságok, persze kérdésedre, küldöm a kóstolót nektek, köszi, te vagy a király. Hát akkor érkezik Accentlenok fiúk, jó? És a szám címe Don't Leave. Mit mondtam? Kit következik? Accent? Mondtam accent? Ajaj, mit kell csinálni?

0: A vonal túlsó végén most kihez van szerencsém? Haló, haló!
1: Szia, Gábor vagyok.
0: Gábor, honnan telefonálsz? Melyik városból?
1: A Budapestről, de most éppen Győrben vagyok.
0: Győrben vagy, de Budapesten laksz akkor, ugye?
1: Igen.
0: Jó van,
1: igen,
0: Gábor, hol telt a napod? Mesélj egy picike nekem.
1: Nekem hát eléggé zaklatottan telt a napom. Éppen futárkodom egy végsüteményről elnevezett cégnél.
0: Ja.
1: És nagyon sokat kellett várni.
0: Ja, értem. Jó, szóval már jól te dolgozol most akkor, dolgozol.
1: Dolgozom, okay. Igen.
0: Miért hívtál engem? Mesélj csak, kíváncsi vagyok.
1: Mert hallottam az Accent számot, és ő lesz a szülinapi partiján a rádió egynek.
0: Igen, tudod-e a szám címe is?
1: Don't Leave.
0: Don't Leave, így van. Tudod-e a rádió egy szlogenje?
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy.
0: 7 plusz 3, ez mennyi?
1: 7 plusz 3, az 10.
0: Akkor figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Jó!
0: Na, mit szólsz ez? Na, ez egy jó hír,
1: nagyon
0: nem?
1: Jó, nagyon boldog vagyok.
0: Ezt el is hiszem, kivel fogsz jönni?
1: Feleségemet viszem.
0: Feleséged
1: nagyon régóta
0: viszem.
1: Nem voltunk már bulizni, mert most van pici babánk, és jó, de most jó. Már akkora, hogy rá lehet hagyni a nagyszülőkre.
0: Jó van, az a keresem, hogy ne tedd le, most megbeszélünk minden adáson kívül. Ne tedd le, jó?
1: Oké, okay, köszönöm.
0: Ne tedd le. Na, lelök, fiúk, holnap is lesz játék, most zene, és érkezik, az isteni iPad-on, imádom, és a szem címe, Automa.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk! Eljött az az idő, hogy én búcsúzom tőletek, ne menjetek sehova, érkezik a diszkusi csapat egészen 9-ig, másnál 9-től jó az Geri. Mielőtt közelebb, jövő hétvégén újra találkozunk. Én kívánok mindenkinek egy szuper keremes hetet, nem szabad elfelejteni, hogy holnap indul a Balázsék, igen, Road Show, ajaj, plusz oránként paros belépő jegyet lehet nyerni a Rádió Egy születésnapi fesztiválra. Jó, én búcsúzom a legújabb Bibi Rexával, és fét lesz elég üteszem címe New Religion. Vigyázzatok magatokra, Kuki voltam, sziasztok!
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park

0: ünnep város belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Park. Újra Rádió egy születésnapi fesztivál a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.

csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. This.

0: csak igazi mai sláger, megy vasárnap este 7 utolsó napján indul a diszkosít Radio Show a stúdióban, Bárány Attila, Hanvai Pidzsi, és a játszoknál és a mikrofonoknál én DJ Junior.
1: Ladies and gentlemen, madame on her, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúknak, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai Pidzsi is itt leszek egészen 21 óráig, és még egyszer köszönjük a pénteki maraton hosszúságú 6 órás diszkosít partin a részvételét mindenkinek, mezőtúr, nagyok voltatok.

és azt is tudtam játszani simán, de te is szerintem. Na, most viszont induljuk a Diszkosit Radio Show-val, egy egészen exkluzív amerikai house duo-val, a Sidespiece-szel, hogy zenei hír is legyen. A Cry For You-val indul a Diszkosit Radio Show, és kívánom mindenkinek nagyon kellemes rádiózást.

üdvözlöm egyébként névnapja van, igen, a haveromat Hollandiában. Na most megyünk tovább Kátóval és Johnnal, ez a Turn the Lights Off a Diszkocsit Radio Show-ban, itt a Rádió 1-en DJ Junior remixben, és egyébként kikerült a Facebook oldalamra az első negyedében készített DJ Junior eredeti valódi remixet, úgyhogy töltsétek

0: és aztán utána 31-én vasárnap habazabaz úgy. Nem?
1: Ez a
2: meet and greet and eat.
1: A világon először, tehát nem volt még sehol ilyen rendezvény, meet and greet and eat.
2: Így van, egészen pontosan, ugye ez a pizza kóstoló, diszkosít pizza kóstoló. Még az jutott egyébként eszembe, hogy ha már azt összeadnánk, hogy hány éve diszkozunk, az is egy hülye szám lenne. Illetve még nekem be van írva ide jövő hétfőre, hogy Románia előleg. Ez nem tudom, micsoda, de... De eurót kell, hogy hozzanak, ezt mondtad.
1: Szabad ne felejtsd, most én megpróbáltam így összeadni, és hát 100 év fölött van az, ahány éve már diszkózunk hárman.
2: Igen, és onnan is tudom egyébként, hogy nem lehetek én se túl fiatal, már mint a junior, mert hogy egyébként egy barátom 60. születésnapját fogjuk pénteken tartani jövő héten, és ott fogok neki valószínűleg egy picit diszkózni. Viszont most megyünk itt a rádió, egyen Robin Schulzzal, Cigalával és Zol Vessel. Jön az EMPM High Patrol Remixben itt a diszkosítben.

0: egy csak igazi mai slágermegy diszkosít a Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel.
1: Ez itt az van, hogy a junior az már inkább senior ezekkel a fogakkal.
2: Nem, hát most Vadi úgy lesz. De újra junior.
0: De egyébként nem fogja látni az eredményt, mert hát ugye a szeme is már egy kicsit izé, tehát belenéz a tükörbe, és...
2: Az simán.

0: Ezért csak igazi mai sláger, meg diszkosít a Radio Show, DJ Junior, Bárányától és jó magam, Hombai Pici, búcsúzunk ma estére.
1: Itt a vége, fuss elő, hölgyek és urak, a diszkosít csapata búcsúzik mára, azzal, hogy holnap este Hombai Pici lesz élőben, és aztán, hogyha jól számolom,

0: élőben Dunaújvárosban, de a rádió összes frekvenciáján is, ugyanis délután fogunk diszkózni. Diszkósít aktivizáció nagyon-nagyon fontos. Aztán szombaton mindenkit várok sok-sok szeretettel a budapesti rezidenciámon egy szezonzáró partival. Én ezzel búcsúzom ma estére, szevasztok!
1: DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órában. Jövő héten újra jövünk a diszkósíttel, de 14-én a Balázsékkal leszünk tényleg ott, és diszkósít lesz Dunaújvárosban. Aztán 15-én egy barátom szülinapján 60-án fogok egy kicsit zenélkedni majd, úgyhogy ráadásul Angliába jön haza. Az a búcsúzom, hogy minden DJ Junioros kikerült a YouTube csatornámra, illetve letölthető a Facebook oldalamról az elmúlt negyed évben készített DJ Junior mixek. Búcsúzom MBG Universal Love című klasszikusával DJ Junior remixben, és erőt a teszembe, hogy Club Speed július 4-én újra Budapesten lesz majd open air, úgyhogy találkozhatunk egy délutáni naplementés buliban. Holnap este újra jövünk itt a diszkosítben 8-tól. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

egyenesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forint

0: jelzem be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: Hello, Vilkopsz!
1: Ciao, Geri, sziasztok! Köszöntök mindenkit! Nagyon-nagyon jó dalokat hoztam most is magammal, olyan előadóktól, akik hétről hétre megkerülhetetlenek itt a rádióban, természetesen be is mutatom az ő dalaikat, amivel indítani fogom az órát, az nem más, mint Hypoton, és tőle az Out of My Head. Itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban. Oh.

0: 11-ig Phil Cox a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Ugye ismerősek ezek a dallamok, csak is kizárólag itt hallhatjátok nálunk a vadonatúj Keep on Pushing remixemet, amiben próbáltam belerakni egy kicsit 2026-os hangzást, vegyítve a Classic House-zal és igazából a Phil Cox hangzással. A teszteken nagyon jól debütált, kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is, írjátok meg. Ez

átmeneti hangzású dalokat, amik már egy kicsit hajlanak a mélyebb, undergroundabb, dörgősebb irányba, viszont még megvan bennük az a látság, amitől pontosan, tökéletesen beleillenek ide a rádió szettjeimbe. Fencing, Jay Vora és a Physical itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show vasárnap este villámgyors helycsere a lemezjátszóknál és Wilcox után jön Bricklék.
1: Bírod még? A Word is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél.
5: Védj egy nagy levegőt.
6: Indulunk!
7: Are you ready?
8: Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország

0: Vasárnap is megkapjátok tőlünk a legmenőbb dance és house zenéket, ezeket innentől Bricklék válogatja. Hello Bricklék!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet, érkezen Hypatontól az Out My Head című slágere, itt a Verizmári Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Ez így van, érkezik Sonny Fodder a Think About Us című dalának Cyril Remix változata. Az ausztrál producer egy frissebb, trendy house hangzást adott az eredeti tracknek, miközben meghagyta a dal érzelmes hangulatát. Ez jön most itt a World Is My Radio Show-on, a Rádió 1-en.

nagy kedvencem volt, meg párszor már föl is tettem a mixeimbe. Zoo ikonikus lágere jön, a Faded, ezúttal Blacklist verziójában. A dal egy komolyabb, feszesebb hangzást kapott ezzel a remixel. Ez jön most itt a Bird Is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: hangerő felfelé.
1: Igen, igen, és egyébként kicsit ilyen old school hangzást is kapott szerintem. Most érkezik Gordo zenéje a Loco Loco, néha egy kicsit old school hangzással megfüzerezve, ez jön most itt a World is My Radio Show-on, a Rádió 1-en.

0: Néhány percünk van, úgyhogy jön az eheti záró trackünk Bricklake-től. Mi lesz ez most?
1: Igen, egy kanadai legendás producer jön, nagy kedvencem egyébként, Deadmau5 Brazil című zenéje.
0: Ezen a héten tehát ezzel zárunk. Bricklake, köszi ezt az elmúlt egy órát.
1: Nagyon szépen köszönöm, legyetek rosszak és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
0: Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap hétfőn jövünk megint 9-től. Addig is jó éjszakát, szép álmokat és jó hetet. Ciao.

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Egy érzelmes soul hang egy hamisítatlan amerikai popzenében most a folytatásban, és nem mellesleg az egyik legújabb kedvencünk is, Ray

0: akik gondolják, vannak akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall a

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy már kevesebb, mint 2 hét, és itt a rádió egy születésnapi fesztivál, ahol Cyrilis zenél, aki egy csiren kamerájából ezt a remixet készítette.

csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már egy óra után járunk, a folytatásban pedig egy olyan DJ, aki most 44, de alig volt 30, sőt, még be se töltötte, amikor ezt a dalt készített. Tehát van ilyen, amikor a világ kicsit később fedez fel magának egy-egy nagy zenét. Hát ez a helyzet most két óval is.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Tóta Bigin és Accent, valamint legalább ilyen fontos, hogy az összes rádió egy DJ zenél, mint Cookie, aki az előző dalt készítette. Ez pedig most Loitól indul, a Get Lucky, amit hozok.

Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, ma pedig Rádió 1 Balázsék Roadshow. Az első állomás délután, nem reggel, délután nagyon fontos, Győr lesz, a Széchenyi téren lesznek Balázsék, illetve előtte már 4 órától a Live Mix, 5-től pedig Balázsékkal indul a műsor. Rengeteg ajándék, rengeteg nyeremény, hatalmas hangulat. Hát ezzel készülünk, és Győr után megyünk tovább, először Sopronba, aztán Szombathely, Dunaujváros és Debrecen következik. Most meg David Guetta és Bibi Rexha, Jean-Paul Wiener,

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy extrán tehetséges holland DJ és producer a folytatásban, Sam Feld, aki a digitális produceri munkáját nagyon sokszor vegyíti élő hangszerekkel, ettől lesz egy igazán egyedi hangzása, amihez ebben a dalban még Rosalind is csatlakozik. Sam Feldel ez a Heart Like Mine, és vele is bulizhatunk majd a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.
1: Hi, I'm Sam Feld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak